6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: Jött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Júniusban 2673 építési engedélyt adtak ki Szerbiában, ami 11,3%-os növekedést jelent az előző év azonos hónapjához képest, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. A kiadott engedélyek 81,3%-a épületekre, 18,7%-a pedig egyéb építményekre vonatkozott. Az épületekre kiadott engedélyek 81,8%-a lakóépületek, 18,2%-a pedig nem lakócélú épületek építését érintette. Az egyéb építmények kategóriájában a legtöbb engedély csővezetékekre, kommunikációs hálózatokra és villamos vezetékekre adták ki. Ezek az engedélyek az említett kategória 69,2%-át tették ki. A következő 28 hétben 320 ezer eddig nyilvántartásba nem vett épület bejegyzésére számítanak Szerbiában, közölte Gyorgye Milić. A szerbiai területrendezési és urbanisztikai ügynökség megbízott igazgatója elmondta, hogy ugyanennyi ingatlant jegyeztek be összesen az elmúlt 28 évben. Milić szerint a törvénynek köszönhetően végre rendeződhet a nyilvántartásba nem vett épületek problémája Szerbiában. Hozzátette, hogy a program eddigi eredményeivel elégedettek, és a következő időszakban további 320 ezer igazolás feldolgozására számítanak. Szerbiában eddig 36.632 sertés pusztult el, vagy kénytelenek voltak leölni az afrikai sertéspestés miatt, közölte Dragan Glamočić, mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. A betegség jelenleg 7 körzetben, 13 községben és 62 településen van jelen. Összesen 930 fertőzött gazdaságot tartanak nyilván. A miniszter a közmédiának elmondta, az elmúlt egy hétben már csak szorványosan fordultak elő új esetek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járványhelyzet miatt továbbra sincs ok az óvatosság feladására. Glamočić kiemelte, hogy az afrikai sertéspestis ellen jelenleg nincs vakcina. A vírus 2019 óta jelen van Szerbiában. Emberre egyébként nem jelent veszélyt. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett, áfa nélkül, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető szerint a kezdeti ár valóban alacsony volt, a végleges felvásárlási ár azonban csak körülbelül egy hónap múlva alakul ki, és azt elsősorban az ukrajnai és oroszországi piaci folyamatok befolyásolják. Glamočić szerint van még mozgástér az árban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a minisztérium nem akarja meghatározni a piaci árakat. Mint mondta, Szerbiában kevesebb olajprés működik, mint néhány napraforgó termelő van, miközben a gazdák nehezen szerveződnek közösen. A miniszter szerint Magyarországon jelenleg 57-58 dinár körül alakul a napraforgó ára, a 60 dinár feletti regionális árak pedig főként a magas olajvas tartalmú fajtákra vonatkoznak. A gazdák 70 dináros minimális árat követelő tiltakozásait Glamočić politikai indítatásúnak nevezte.
1: Időjárás.
3: A mai napon napos trópusi meleg idővel kell számolni. Késő délután és este felé helyenként záporok is előfordulhatnak, mennydörgés kíséretében. Éjjel erősen beborul az égbolt, esőt, záporokat és mennydörgést jeleznek a meteorológusok. Napközben mérsékelt délnyugati, este pedig erős északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 36 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 128, Zentánál 201 cm magas. A mai napon napközben egy hideg front egyre több felé érezteti hatását. Emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szélesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor még nem mindenhol szűnik meg a kánikula, így a gyors délelőtti melegedés hatására migrén, fáradékonyság, tompaság és dekoncentráltság is jelentkezhet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Hon a rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Mindent kőből, az AMP Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Benackó Arengyelovó.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
2: Mondta, hogy a cukormentes édesség nem lehet mennye ilyen finom. Az EVB Lifestyle süteményei szeretettel, gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, hogy a cukorbetegek, inzulinrezisztensek, ételérzékenyek és a tudatosan táplálkozók is önfeledten élvezhessék az édességek örömét. Ha egyszer megkóstolja, megérti, miért térnek vissza vendégeink újra és újra. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon, szombaton 7 és 13 óra között, valamint vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Mert a legédesebb pillanatok mindenkinek járnak. Rendelését leadhatja 064 4 316 159-es telefonszámon.
3: Ez volt a reklám.
4: Here we go!
5: A térség legjobb zenéi.
6: This is the station.
7: I am Charlie XCX.
8: Hi, I'm Sam Smith.
5: Fonda Rádió.
9: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
10: Nagyon szép jó reggelt kívánunk, augusztus 17-e, hétfő van, Andrea.
11: És Zenóbia köszönti Önöket a Tisza hangjában, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Andrea, kérdezhetek valamit?
10: Hétfő reggel? Na jó, csak óvatosan.
11: Miért van az, hogy hétfőn már az ébresztő óra is hangosabban csörög?
10: Nem hangosan, csak pénteken sokkal megbocsátóbbak vagyunk vele.
11: Akkor ma próbáljunk meg nem összeveszni a hétfővel.
10: Sőt, ma reggel egy kicsit át is keretezzük, mert a hétfő nem csak azt jelenti, hogy valami újra kezdődik, hanem azt is kaptunk egy új hetet, amelyben még bármi beleférhet. És van egy furcsa hétfői szokásunk is, reggel felkelünk, és fejben már egyszerre cipeljük az egész hetet.
11: Mit kell ma elintéznem, mit kell kedden befejezni, szerdán hova kell menni, csütörtökön kit kell felhívni.
10: Péntekre pedig már előre elfáradtunk, pedig ma még csak hétfő van.
11: És elég lenne a mai nappal foglalkozni.
10: Pontosan, nem kell ma megoldani mindent, nem kell minden problémára választ találni, és nem kell hétfő reggel 8 órára tökéletesen összerakni az egész életünket sem. Sokszor azért halogatunk valamit, mert túl nagynak látjuk. Rendbe kellene tenni a házat, el kellene kezdeni mozogni, több időt kellene tölteni a családdal, végre el kellene intézni azt a dolgot, és még a gondolat is fárasztó, hogyha mindenre így rágondolunk. Ismerős érzés?
11: Ismerős. Ránézek a szekrényre, és azt mondom, ezt egyszer rendbe kell rakni.
10: Mióta?
11: A részletek most nem fontosak.
10: Pedig néha csak annyit kellene, ma rendbe teszek egy polcot, ma sétálok 10 percet, ma felhívok egy embert, ma elintézek egy dolgot, mert az apró lépés is haladás.
11: Akkor legyen egy hétfői panda szabályunk, Andrea.
10: Legyen, ma csak egyetlen dolgot válasszunk ki, amitől este azt mondjuk, na ennek örülök, hogy megcsináltam.
11: Nem 10-et?
10: Nem.
11: Nem 15-öt?
10: Nem.
11: Ez a hétfő kezd egyre szimpatikusabb lenni nekem.
10: És talán ezt vigyük magunkkal a mai napra, nem kell ma az egész hetet megoldanunk, elég egyetlen jó lépést megtenni, aztán abból jöhet a következő, és ha ma csak mire is futja nekünk?
11: És ha ma csak ennyire futja,
10: akkor ma ennyit tettünk, de tettünk valamit.
11: Na, és mit kérdezünk ma a hallgatóinktól?
10: Ma nem nagy életbölcsességet szeretnénk, hanem valami egészen hétköznapit. Gondolj bele, mindannyiunknak van valami apró dolog az életében, amitől szinte azonnal jobb lesz a kedve.
11: A kávé az első.
10: Nálad ezt már tudjuk, azonban lehet egy dal, egy telefonhívás, egy séta, egy ölelés, a kutyánk öröme, amikor hazaérünk, egy sütemény, 10 perc csend, vagy valaki, akinek elég meglátnunk a nevét a telefon kijelzőjén.
11: És már is mosolygunk. Na, ez tetszik.
10: Akkor jöjjön az augusztus 17-i nap kérdése. Mi az az apró dolog, ami szinte mindig képes jobb kedre deríteni még egy nehéz napon is?
11: Na jó, én kezdem is egy jó kávét.
10: Ezt már mondtad.
11: Mert még mindig igaz, és egy váratlan kedves üzenet.
10: Na, az már kettő. Nekem pedig azok a pillanatok jutnak eszembe, amikor valaki teljesen váratlanul megnevettet, amikor 2 perccel korábban még morcos voltam, aztán egyszer csak nevetek.
11: És milyen érdekes, hogy ezek általában tényleg apróságok.
10: Igen, sokszor azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy igazán jó napunk legyen, valami nagynak kell történnie, pedig néha elég egy kedvenc dal az autóban, a friss kávé illata, egy kisgyermek nevetése, egy üzenet, gondoltam rád, vagy az, amikor végre találunk egy parkolóhelyet közvetlenül a bejárat előtt.
11: Na, az már nem apró öröm, az hétfői csoda.
10: Írják meg nekünk, mi az az apró dolog, ami szinte mindig képes jobb kedvre deríteni még egy nehéz napon is, és ne keresgessenek különleges választ, éppen az apróságokra vagyunk kíváncsiak.
11: Lehet vicces is.
10: Lehet megható.
11: Lehet egy ember.
10: Egy hely, egy illat, egy dal, egy étel, egy szokás, vagy akár valami, ami egészen furcsa, amit csak önök értenek. A reggeli folyamán természetesen beleolvasunk a hallgatói válaszokba is. És ha ma reggel valaki úgy ébred, hogy jaj, hétfő, próbáljunk ki valamit. Ne nézzük még az egész hetet, csak ezt az egy napot.
11: És keressünk benne legalább egy apró dolgot, amitől jó lesz.
10: Mert lehet, hogy a jó nap nem mindig nagy dolgokból épül, néha csak sok egészen pici jó pillanatból. Nagyon szép augusztus 17-i hétfő reggelt kívánunk. Andrea
11: és Zenobia várja önöket.
10: Ez a Tisza hangja.
11: A Panda Rádió hullámhosszán.
10: Kávébe készítve?
11: Természetesen.
10: Mosoly?
11: Az is.
10: Akkor mindenünk megvan, induljon a hét és induljon a Tisza hangja.
9: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a Banda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját szabad.
3: És ha már sikerült egészen békésen összebarátkoznunk ezzel a hétfővel,
4: beszélj a magad nevében, én még tárgyalok vele.
3: Akkor nyissuk ki a névnaptárat is. Augusztus 17-én szeretettel köszöntjük a Jácint nevű hallgatóinkat.
4: A Jácint azért különleges név, mert rögtön egy virág is eszembe jut róla.
3: És teljesen jogosan. A Jácint görög eredetű férfi név, amely a Hikinthos névből származik. A névhez egy ókori görög mitológiai történet is kapcsolódik. A hagyomány szerint Hyakintosz rendkívüli szépségű ifjú volt, akit Apollón isten nagyon kedvelt.
4: Érzem, hogy ebből nem lesz egyszerű történet, Andrea.
3: Nem is lett. Egy szerencsétlen balesetben az ifjú életét vesztette, a mítosz szerint pedig véréből virág sarjat. Innen kapcsolódott össze a név a Jácint virággal.
4: Tehát egyetlen név mögött több ezer éves történet bújik meg.
3: Bizony, és közben maga a Jácint virága is a tavasz egyik legismertebb, erősen illatos dísznövénye lett.
4: Na most jön az a rész, amikor megmondjuk, hogy minden Jácint ugyanolyan.
3: Na, az biztosan nem. A névből természetesen nem lehet személyiséget megállapítani, de játékból elképzelhetünk egy tipikus hétfő reggeli Jácintot.
4: Ébresztő 6.15.
3: Kinyomja.
4: 6.20.
3: Kinyomja.
4: 6.25.
3: Felül az ágyban és megkérdezi, miért csörög ez állandóan.
4: 6.30-kor pedig eszébe jut. Ja, névnapon van. Névnapon van ma.
3: Ez így igaz, egy névnapi ajándéknak nem kell nagynak lennie, egy kávé, egy szelet sütemény, egy apró meglepetés, vagy egyszerűen egy üzenet, boldog névnapot, legyen ma valami igazán jó a napodban.
4: Jácint virágot adjunk a Jácintnak.
3: Augusztusban.
4: Jó, ezt nem gondoltam végig, Andrea.
3: De az ötletért jár a pont.
4: Jácint eredete.
3: Görög.
4: Férfi név.
3: Igen.
4: Virág.
3: Igen.
4: Névnaposnak jár sütemény?
3: Természetesen.
4: Műsorvezetőnek is?
3: Hát, ma önöké egy kicsit a hétfő kívánjuk, hogy legyen benne sok jó szó.
4: Egy váratlan mosoly.
3: Valaki, aki nem felejti el felköszönteni önöket.
4: És természetesen egy olyan sütemény, amelyből nem csak egy szelet jut.
3: És szeretettel köszöntjük mindazokat is, akik más névnaptár szerint ma ünnepelnek. Nagyon boldog névnapot kívánunk, ha pedig van Jácint a családban, a baráti körben vagy a munkahelyen.
4: Most tessék felköszönteni.
3: Mert a névnapi üzenetnél csak egy rosszabb van.
4: Micsoda?
3: Amikor este 10-kor érkezik, ha egész nap tud,

0: tudtam, hogy valamit elfelejtettem.
1: Na, azt ma előzzük meg.
0: Ez volt a névnapköszöntő az augusztus 17-i hétfői tiszta hangjában. Andrea
1: és Zenóbia továbbra is várja önöket. Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A névnapköszöntő rovat támogatója az LVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. LVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon,

végre az, az, amit akarok. Ez egyszer az, amit akarok. Eljött és vastagon kavarok.

esést. Hát megjött gazdagon kavarog, ez egyszer az, amit akarok. Végre az, az, amit akarok. Eljött és gazdagon

0: Béka Vár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a tiszaparti Béka Vár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Béka Vár, ahol az étkezés élményé válik.
1: Jöjjenek a konyhai kalandok pandacsanavarral, Zenóbia, ma desszertet készítünk.
2: Hétfő reggel.
1: Pont hétfő reggel.
2: Végre valaki megfelelően kezeli a hétfőt.
1: Ráadásul a sütőt sem kapcsoljuk be.
2: Andrea, ez egyre jobb.
1: 10-15 perc munka, néhány egyszerű hozzávaló, aztán a hűtő dolgozik helyettünk sütés nélküli. Citromos, vaníliás túrókrémet készítünk pohárban. És mi kerül bele? 4 szép adaghoz szükségünk lesz 40 deka tehén túróra, 20 deci habtejszínre, 2 három evőkanál mézre vagy porcukorra, 1 citromreszelt héjára és kevés levére, valamint 1 kevés vaníliára is, körülbelül 15 deka egyszerű vajas kekszre és 20-25 deka gyümölcsre, lehet málna, szeder, áfonya, őszi barack, ami éppen van otthon.
2: Eper?
1: Ha van szép eprünk, természetesen.
2: Csokoládé.
1: Még el sem kezdtük.
2: Csak előre gondolkodom.
1: A túrót villámmal jól áttörjük, vagy ha egészen sejmes krémet szeretnénk, röviden botmixerrel krémesítjük. Hozzáadjuk a mézet vagy porcukrot, a vaníliát, kevés citromlevet és a finomra reszelt citromhéjat.
2: A citromhéjnál mondjuk el, hogy csak a sárga részt.
1: Pontosan a fehér rész keserű lehet, a tejszínt közben habbá verjük, majd óvatosan beleforgatjuk a túrókrémbe, és már is van egy könnyű habos, citromos, vaníliás krémünk. A kekszet durvára törjük, nem kell porrá zúzni, maradjanak benne ropogós darabkák, aztán jöhet a rétegezés, kekszmorzsa, túrókrém, gyümölcs, megint túrókrém, és a tetejére még néhány szem gyümölcs.
2: És itt akár azt is mondhatjuk a családnak, hogy 3 órán át készítettük.
1: Zenóbia!
2: Miért kell mindenkinek tudnia, hogy 15? Na, mit teszel bele? Bazsalikomot, borsot vagy csilit?
1: Egyiket sem. Ma valami egészen egyszerűt. A kekszmosbába egy csipet fahéjat és néhány szem durvára tört pirított diót teszünk.
2: Na, ezt már szeretem.
1: A puha túrókrém, a savanykás gyümölcs és a ropogós diós keksz együtt nagyon jó lesz, de várj, van még egy mini panda csavar is.
2: Tudtam.
1: A tetejére mehet egy egészen pici csipet reszelt, így csokoládé.
2: Tudtam, hogy végül igazam lesz.
1: És most jön a nehéz rész.
2: Megint várni kell?
1: Igen, legalább 1 órára tegyük hűtőbe. Ez idő alatt az ízek összeérnek, a krém lehűl, a keksz alsó része kissé megpuhul, de a dió még roppanós marad.
2: És ha nincs 1 órám?
1: Akkor 20 perc múlva megeszed, és senkinek nem mondd el.
2: Na, végre egy életszerű recept.
1: És ezt az alapot rengetegféleképpen alakíthatjuk őszi barackkal és vaníliával, málnával és étcsokoládéval, áfonyával és citrommal, vagy akár meggyel és fahéjjal.
2: Tehát ugyanaz a recept, mégis minden hétvégén más a desszert.
1: Pontosan, sőt, kis befőttes üvegbe, rétegezve akár magunkkal is vihetjük, természetesen megfelelően hűtve.
2: Jöjjön egy kis panda desszert, villámteszt, Andrea sütő.
1: Nem kell.
2: Liszt.
1: Nem kell.
2: Túró.
1: Az a főszereplő.
2: Friss gyümölcs.
1: Bőségesen.
2: Bio.
1: Ropogjon.
2: Csokoládé.
1: Csak egy kevés.
2: 2 kevés.
1: És mellek, úgyis annyit teszel rá. Tehát a mai konyhai kalandunk sütés nélküli citromos, vaníliás, túrós, gyümölcsel, ropogós, diós, kekszmorzsával és egy leheletnyi étcsokoládéval gyors, friss, krémes, és még a sütőt sem kell bekapcsolni.
2: Nálam ez már önmagában 5 csillagos recept.
1: A panda mai konyhai bölcsessége pedig: nem minden boldogsághoz kell előmelegíteni a sütőt. Ez volt a konyhai kalandok panda csavarral, folytatódik az augusztus 17-i hétfői Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
0: A konyhai kalandok panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Béka Vár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a tiszaparti Béka Vár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Béka Vár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Session, Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Jöjjenek a zenetörténeti morzsák, Zenobia, mondok egy mondatot. Szerelmes vagyok minden nőbe.
3: Ez nem lehet más, csak is a kis tehén.
2: Ugye? Néhány szó és már is beugrik egy dallam, meg talán egy bizonyos sárga tehén is.
3: Na de várj, Andrea, előbb volt a zenekar vagy a tehén?
2: Na, éppen itt kezd érdekes lenni a történet. A kis tehén történetének egyik kulcsfigurája Kollár Klemenc László, és a kis sárga tehén eredetileg nem egy zenekar kabalájaként született. A figura a Sziget Fesztivál reklámfilmjeiben vált ismerté a 2000-es évek elején.
3: Vagyis először egy rajzfilm figura?
2: Igen, aztán jött az a bizonyos dal, Szerelmes vagyok minden nőbe, a kis tehén pedig táncolt.
3: És Magyarország fele napokig ezt énekelte.
2: A másik fele pedig azt mondta, hogy nem énekli, miközben szintén.

0: ezt énekeltek. A dal és a figura annyira népszerűvé vált, hogy a történet nem állt meg egy reklámfilm nélkül, Clemens László köre zenekarra szerveződött, amely Kis Tehén Tánczenekar néven vált ismerté. A zenekar első lemeze 2002-ben jelent meg.
1: És aki csak a sárga tehénből indult ki, valószínűleg valami gyermekzenét várt.
0: Pedig nagyon nem az lett, a Kis Tehén zenéje idővel egyre inkább az alternatív és rockos világ felé mozdult. Aztán jött egy másik dal, amely talán még azoknak is ismerős, akik egyetlen Kis Tehén lemez sem hallgattak végig. Cyber gyerek, kérjél bocsánatot!
1: Na, ezt ismerem!
0: A Cyber gyerek a zenekar egyik legismertebb dala lett, és nagyon jellemző arra, amit a Kis Tehén tudott. Első hallásra játékos, kissé abszurd, de ha jobban figyelünk a szövegre, sokszor több van mögötte.
1: Tehát lehet rajta nevetni, de közben gondolkodni is.
0: Pontosan, és szerintem ettől érdekes igazán a Kis Tehén története, nem maradtak meg annál, hogy mi vagyunk azok a sárga, tehenes fiúk, a zenekar hangzása folyamatosan változott, voltak könnyedebb, játékosabb időszakok, majd sötétebb, rokkosabb, kísérletezősebb lemezek is.
1: Ami azért kockázatos, mert ha valakit egy bizonyos stílus miatt szeret meg a közönség,
0: akkor nem biztos, hogy örül, amikor az előadó megváltozik. De egy zenész számára sokszor éppen az a lényeg, nem ugyanazt elkészíteni újra és újra. A Kis Tehén ráadásul nem csak Magyarországon koncertezett, a zenekar külföldön is fellépett, többek között Európában és az Egyesült Államokban is.
1: Andrea, na arra kíváncsi lennék, hogyan fordították le a Cyber gyereket?
0: Szerintem vannak dolgok, amelyeket nem fordítani kell, hanem túlélni. A Kis Tehén hosszú út után végül 2021-ben búcsúzott el, Kollár Clemens László pedig más zenei és művészeti projektjeivel folytatta tovább.
1: Majdnem 20 év egy lereklám figurától egy teljes zenekari életútig.
0: És közben dalok maradtak utánuk, amelyekből elég egyetlen sort meghallani, és már is tudjuk, kikről van szó.
1: Most Andrea, jöhet egy panda zenei villámteszt?
0: Jöjjön!
1: Kis Tehén.
0: Először egy sárga rajzfilm figura.
1: Kollár Clemens.
0: László.
1: Szerelmes vagyok.
0: Minden nőbe.
1: Cyber.
0: Gyerek.
1: És milyen állat volt a zenekar nevében?
0: Zenobia!
1: Csak ellenőrzöm, hogy hétfőn figyelsz-e.
0: És talán ez a Kis Tehén történetének legérdekesebb része. Valami egészen apró dolgokkal kezdődött, egy rajzolt figurával, egy rövid dallal, egy sárga tehénnel, amely furcsán táncolt a képernyőn. Aztán ebből megszületett egy zenekar, amely közel 2 évtizeden keresztül alakult, változott és kereste a saját útját.
1: Vagyis néha tényleg nem lehet tudni, hogy miből mi lesz.
0: Pontosan, és ez szépen kapcsolódik a mai pozitív gondolatunkhoz is. Néha egyetlen apró lépésből indul el valami sokkal nagyobb. Ez volt a zenetörténeti morzsák, mai főszereplőnk a Kis Tehén volt, és szerintem innen csak egyféleképpen mehetünk tovább.
1: Ha reklám után folytatjuk a Cyber gyerekkel.
0: És Zenobia már el is kezdte.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-2122-955 adankó.com.
3: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
4: Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 8 óra van.
1: A Pontos Idő támogatója, a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója.

0: Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán, a Piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
1: Honda Rádió.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa, új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Indítsuk be a Tisza hangja időgépét, Zenóbia, készen állsz?
1: Attól függ, hová megyünk.
0: Ma lesz léggömb, forradalom, egy másik bolygó és egy fekete macska.
1: Andrea, ez így együtt már gyanús.
0: Pedig mindegyik kapcsolódik augusztus 17-éhez. Induljunk! Kezdjük 1849. augusztus 17-ével. Néhány nappal járunk a világosi fegyverletétel után. Ezen a napon Damjanich János honvédtábornok átadta Arad várát az orosz csapatoknak, és ugyanezen a napon történt még valami. Kossuth Lajos Orsóvánál elhagyta Magyarországot, vele tartott kísérete is.
1: Vagyis ekkor már gyakorlatilag lezárult a 1848-49-es szabadságharc.
0: Igen, és belegondolni is különös, Kossuth ekkor még nem tudhatta, hogy soha többé nem tér vissza Magyarországra, élete hátralevő részét emigrációban töltötte. Most jöjjön azonban valami egészen más, 1859. augusztus 17-e, nincs e-mail, nincs messenger, nincs SMS.
1: Andrea, ez már önmagában horror.
0: Egy amerikai légihajós, John Wiss, fogott 123 levelet, betette őket egy táskába, majd felszállt a Jupiter nevű hőlégballonjával. A történelmi feljegyzések ezt a repülést a korai légiposta egyik fontos eseményeként tartják számon.
1: Várj, tehát a postás nem biciklivel ment, hanem hőlégballonnal?
0: Nagyjából.
1: És ha azt mondta, elnézést, késett a levél, szembeszél volt,
0: akkor legalább hihető volt a kifogása is. De most ugorjunk 1945. augusztus 17-ére. Ezen a napon hirdették ki Indonézia függetlenségét. A nyilatkozatot Jakartában olvasták fel, és augusztus 17-e azóta Indonézia nemzeti ünnepe.
1: És Indonézia azért nem éppen egy kis ország.
0: Nagyon nem, a világ egyik legnépesebb országa, ráadásul hatalmas szigetvilág, így augusztus 17-én ott nem egy régi dátumot parkolnak le, hanem az ország születésnapját ünneplik. Most pedig kapaszkodj, Zenóbia. 1970. augusztus 17-én elindult a Szovjetunió űrszondája a Vénusz felé.
1: 1970-ben, Andrea?
0: Bizony, és decemberben el is érte a Vénusz, de most jön az igazán elképesztő rész. Ez lett az első űreszköz, amely egy másik bolygó felszínéről adatokat továbbított a Földre.
1: Na, ez azért 1970-ben nem kis teljesítmény volt.
0: Főleg, ha tudjuk, milyen helyre küldték. A Vénusz felszínének pokoli hőség és óriási légnyomás uralkodik. A leszálló egységet ezért úgy tervezték, hogy akár 540 Celsius fokos hőmérsékletet és 180 atmoszféra nyomást is kibírjon.
1: Tehát oda naptejet már fölösleges csomagolni.
0: Zenóbia. És augusztus 17-éhez egy sokkal szőrösebb eseményt is kapcsolhatunk, a fekete macskák napját. Ennek egyik célja éppen az, hogy felhívja a figyelmet ezekre az állatokra, és segítsen lebontani a hozzájuk kapcsolódó régi babonákat.
1: Például, hogy bal szerencsét hoz, ha átmegy előttünk egy fekete macska.
0: Igen, pedig a macska valószínűleg csak át akar menni az úttó oldalára.
1: És fogalma sem volt róla, hogy közben tönkretette a hétfőnket.
0: Ráadásul a fekete macskákat nem minden kultúra

0: Korábban tartották bal szerencsésnek, több helyen éppen jó szerencséhez kapcsolódtak. Úgyhogy ha ma átmegy előttünk egy fekete cica,
1: köszönünk neki,
0: és hagyjuk tovább menni. A filmes világ rajongóinak is van ma mit ünnepelniük. 1943. augusztus 17-én született Robert De Niro.
1: Na, őt azért nem nagyon kell bemutatni.
0: Nem bizony, Taxisofőr a keresztapa második része, és a Dühöngő Bika a filmtörténete egyik legismertebb színésze, és 2026-ban ma ünnepli a...
1: Várj, számolok!
0: 83. születésnapját.
1: Boldog születésnapot neki!
0: 1849.
1: Kossuth Lajos elhagyta Magyarországot.
0: 1859.
1: Levelek utaztak hőlégbalonnal.
0: 1945.
1: Indonézia kikiáltotta függetlenségét.
0: 1970.
1: Elindult a Venyera 7 Vénusz felé.
0: Augusztus 17.
1: Ma a fekete cicákat is szeretjük.
0: Csak ma.
1: Jó-jó egészében szeretjük.
0: És milyen érdekes egyetlen dátum volt augusztus 17, amikor valaki elhagyta a hazáját. Voltak, amikor levelek emelkedtek az égbe, és másikon megszületett egy ország, és 1970-ben pedig már egy másik bolygó felé indultunk.
1: Ma pedig itt ülünk 2026-ban, és mindenről egy hétfő reggelen beszélgetünk itt Andreával.
0: Mert minden mai napból egyszer történelem lesz. Ez volt, ami történt évekkel ezelőtt. Ezen a napon folytatódik az augusztus 17-i hétfői Tisza hangja. Itt a Panda Rádió hullámhosszán hamarosan érkezünk a Panda Kuckóval.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready?
3: No. This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
6: Zenobia, most pedig nyissuk ki a panda kuckót. Mai történetünkhöz a profi vetállatorvosi ambulancia adja a gondoskodó hátteret, mi pedig megfejtjük két régi cicás mondást is a mai napon.
7: Hogy hány élete van egy macskának? 7.
6: Biztos?
7: Ha a mondás szerint kérdezed, igen. Ha a profi vet állatorvosai előtt, akkor inkább azt mondom, hogy 1.
6: És ez a helyes válasz, a macskának is egyetlen élete van. Viszont néha olyan helyzeteket is sértetlenül megúszik, hogy egy ember tényleg elgondolkodik, ennek a cicának biztosan van még 6 tartaléka. A macskákat évszázadok óta különleges állatoknak tartják, rendkívül mozgékonyak, gyorsak, jól másznak, kecskeny helyeken is elférnek, és olyan esetekből is képesek felállni, amelyek után mi valószínűleg csak annyit mondanánk, hívjatok segítséget. Valószínűleg az ilyen megfigyelések is hozzájárultak ahhoz, hogy kialakult a sok életükről szóló

0: hiedelem.
1: De miért pont hét?
0: Nálunk és több európai hagyományban a hét különleges, szerencsés vagy mágikus számnak számított. Érdekesség viszont, hogy nem mindenhol hét életet tulajdonítanak a macskának.
1: Nem mond, hogy máshol többet kap?
0: De bizony, igen, máshol többet kap. Az angol nyelvterületen például a mondás gyakran 9 macska életről szól.
1: Na tessék, még a macskák életbiztosítása sem egyforma országonként.
0: És tényleg mindig talpra esik?
1: Na, ezt viszont láttam már. Leesik, fordul egyet, és tap, 4 lábon áll. De hogy hogyan csinálja?
0: A macskáknak van egy különleges képességük, az úgynevezett helyreigazító reflex. Esés közben nagyon gyorsan érzékelik testük helyzetét, először a fejüket próbálják megfelelő irányba fordítani, majd rendkívül hajlékony gerincük segítségével elfogragatják a testük első és hátsó részét. A lábaikat pedig úgy rendezik, hogy lehetőség szerint azok érjenek először a talajra.
1: És ezt mind zuhanás közben?
0: Nagyon gyorsan, a kölyök macskáknál ez a reflex már néhány hetes korban elkezd kialakulni. Na, ez a veszélyes tévhit, amikor azt hisztük, hogy a magasból, ha leesik a macska, semmi baja nem lehet. Attól, hogy egy macska képes a levegőben megfordulni, egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem sérül meg. Magasból esés után előfordulhat csonttörés, mellkasi sérülés, tüdősérülés, állkapocs vagy fogsérülés, illetve belső sérülés is.
1: És gondolom, az sem igaz, hogy minél kisebb a magasság, annál biztosabb a talpra érkezés.
0: Pontosan, nagyon rövid esésnél akár nem is marad elég ideje, hogy megfelelően elfordítsa a testét. De nagy magasságból esni természetesen szintén súlyosan veszélyes. Nincs biztonságos emelet, ahonnan nyugodtan kieshet egy macska. És ha már cica biztonság, mondjuk el valamit, amire talán kevesebben gondolnak. A bukóra nyitott ablak komoly veszélyt jelenthet a macskáknak.
1: Pedig azon olyan kicsi a rés.
0: Éppen ez a probléma, a cica megpróbálhat átjutni rajta, majd beszorulhat a V alakú résbe, miközben próbál kiszabadulni, egyre lejjebb csúszhat, ami súlyos sérüléseket okozhat. Ezért macskás otthonokban érdemes megfelelő ablakvédő megoldást használni, ugyanez igaz az erkélyre is. A macskám ügyes, úgysem esik le, nem biztonsági rendszer.
1: Tegyük fel, hogy mégis leesett, feláll, elszalad, akkor megúszta?
0: Nem feltétlenül, bizonyos belső sérülések kívülről nem láthatóak azonnal, ezért ha egy macska jelentős magasságból leesett, különösen ha utána bágyat nehezen lélegzett, orvosi vizsgálatra van szükség.
1: És jöjjön az igaz vagy hamis cica legenda. A macskának 7 élete van, Andrea?
0: Legenda, egy van, vigyázzunk rá.
1: Képes esés közben megfordulni?
0: Igen.
1: Mindig talpra esik?
0: Nem.
1: Ha talpra esik, biztosan nem sérült meg?
0: Ez sem igaz.
1: A macskám azt gondolja magáról, hogy legyőzi a fizika törvényeit?
0: Erre viszont meglepően nagy az esély. Szóval amikor azt mondjuk, a macskának 7 élete van, mosolyoghatunk rajta, mert valóban elképesztően ügyes állatok, gyors reflexek, hajlékony test, hihetetlen egyensúlyérzék, de a legenda ne tévesszen meg bennünket. A cicáknak is csak egy élete van, és abból kell a lehető legjobban vigyáznunk rá.
1: A többi 6-ot pedig hagyjuk meg a meséknek.
0: Pontosan, ha pedig cicánk leesett, megsérült vagy szokatlan tünetet mutat, ne arra várjunk, hogy működésbe lépjen a következő élete, hanem kerüljük állatorvosi segítség közelébe. Ebben is számíthatunk a Profivet állatorvosi ambulancia szakembereire, mert csak egy van. Profivet szakértelem és gondoskodás kedvenceink minden élethelyzetében. Ez volt a Panda Kuckó a Profivet állatorvosi ambulancia támogatásával, és már is folytatódik majd tiszta hangja műsorunk szépség és egészség percekkel.

0: A sokútó paraszt, aki jön annyira tele van, hogy soha se fogy el a lóvé. Mi mutogatnak ide, oda nem én vagyok, ők azok jobb erebére. Next van a potan, röblém én, sose voltam hős, sose leszek én. De tudom és veletem és gyomom még az időm lejár.
1: Én már a pána bőrkabiba eltemetnék, de a gondolat hozzá.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondos közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
1: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557 575.
3: Ez volt a reklám.
4: Ez a 103.5 A térség legjobb zenéi.
5: Panda Rádió.
4: Ez a Panda Rádió.
0: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
6: Jöjjön a Szépség és Egészség percek Zenóbia. Görögdínyét eszel. Mit csinálsz a magokkal?
7: Kiszedem természetesen.
6: Mindet?
7: Hát amelyiket sikerül, a többivel kompromisszumot kötök.
6: Pedig ma kiderül, hogy amit olyan lelkesen kipiszkálunk, azt akár meg is ehetnénk.
7: A fekete dinnye magot?
6: Bizony, sőt, szárítva vagy enyhén megpirítva akár ropogtatni való is készülhet belőle. Jöjjön öt ok, amiért érdekesebb, mint a gondolnánk. Az első a dinnye mag, fehérje forrás, persze nem abból a néhány magból fogjuk fedezni a napi fehérje szükségletünket, amit véletlenül lenyelünk, de a szárított magvakban számottevő mennyiségű növénye fehérje található.
7: Tehát egy marék pirított dinnye mag már egészen más történet?
6: Pontosan. A második pedig a magvak telítetlen zsírsavakat is tartalmaznak. Ezek, ha a telített zsírok egy részét helyettesítik az étrendben, egy kiegyensúlyozott táplálkozás részei lehetnek.
7: Vagyis zsír van benne, de ettől még nem kell megijedni.
6: Így van, a zsír nem automatikusan ellenség, a mennyiség és a zsír típusa számít. A harmadik ok pedig a magnézium. A magnéziumnak többek között szerepe van a normál izomműködésben, az idegrendszer működésében és az energiatermelő folyamatokban.
7: Na akkor holnaptól dinnyemaggal indítom a reggelt.
6: Azért a reggelit ne cseréld le rá, a dinnyemag legyen inkább egy apró része a változatos étrendnek. A negyedik, a dinnyemagban vas is található, a vas szükséges például a normál vörösvérsejt és a hemoglobin képzéshez, valamint az oxigén szállításához a szervezetben.
7: De azért a vérszegénységet ne dinnyemaggal kezeljük, ugye?
6: Ez nagyon fontos természetesen, ne, ha valakinek vashiánya van, vérszegénysége van, annak okát orvossal kell tisztázni és az előírt kezelést követni. Egy élelmiszer, nem gyógyszer. És jön az ötödik, cinket is tartalmaz, a cink többek között részt vesz az immunrendszer normál működésében és hozzájárul a bőr, a haj és a köröm normál állapotának fenntartásához.
7: Na, végre megérkeztünk a Szépség és Egészség

0: szépségrovat szépség részéhez is.
1: Megérkeztünk, de azért ne ígérjük azt, hogy három marék dinnyemagtól Rapunzel hajunk lesz.
0: Pedig már kezdtem reménykedni. Gyermekkoromban azt mondták, ha lenyelem a dinnyemagot...
1: Dinnyenő a hasadban?
0: Pontosan.
1: Nyugodjunk meg, nem fog a dinnyemag, lenyelése általában nem jelent problémát. Ha viszont szeretnénk jobban hasznosítani és élvezni, érdemes a magot megtisztítani, megszárítani, majd enyhén megpirítani és alaposan megrágni. A pirított dinnyemagot használhatjuk például salátára, szószra, joghurtnak vagy zapkás a tetejére, házi megkenésben, vagy egyszerű ropogtatnivalóként is.
0: Sóval?
1: Lehet, de ne essünk túlzásba, egy kis fűszerrel, só nélkül, vagy kevés sóval is finom lehet.
0: És most jöjjön egy dinnyemag villámteszt. Ehető?
1: Igen.
0: Van benne fehérje?
1: Igen.
0: Magnézium?
1: Van.
0: Cink és vas?
1: Azok is.
0: Dinnyenő a hasadban?
1: Nem.
0: Akkor a gyerekkorom egyik legnagyobb átverése most hivatalosan is lelepleződött.
1: Tehát amikor legközelebb felvágunk egy hideg görögdinnyét, talán már másképp nézünk azokra a fekete magokra, nem csodaszer, nem gyógyszer, de egy ehető tápanyagot tartalmazó mag, amelyet nem feltétlenül kell automatikusan kidobnunk.
0: Vagyis a dinnye nem csak a pir...
1: Néha éppen azt dobjuk ki, amiben még van valami értékes. Ez volt a szépség és egészségpercek, és hamarosan érkezünk a mai nap horoszkópjával Pandás Módra.
2: A szépség és egészségpercek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Podcast. Hon Rádió.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
3: Hétfő reggel a csillagok is munkába álltak, mi pedig gyorsan megkérdeztük őket, mire számíthatunk ezen a héten.
4: Szerelem, pénz, döntések, meglepetések, és egy-két csillagjegynek ma külön üzenete van a pandától is.
3: Jöjjön a horoszkóp pandás módra. Kors, ön már hétfő reggel úgy indul, mintha csütörtök délutánra kellene megmenteni a világot. A lendülete ma óriási, ezért egy régóta halogatott ügyben végre áttörést érhet el. Szerelemben viszont ne rohanjon, valakinek ma nem megoldás kell öntől, hanem figyelem. A panda azt súgja, nem minden ajtót kell berugni, van amelyiken kilincs is van.
4: Bika, ma valami apró, kézzel fogható öröm teheti szépi a napját, egy finom ebéd, egy kis vásárlás, vagy egy nyugodt este. Pénzügyekben viszont most inkább tartsa magát a tervhez.

0: a panda azt súgja, kényeztetés jöhet, csak ne a teljes fizetésből.
1: Ikrek, ma egy beszélgetés egészen más irányt vehet, mint várta. Egy fél mondatból új ötlet, találkozó vagy érdekes lehetőség születhet. Figyeljen a telefonjára is, olyan ember jelentkezhet, akikről már régóta hallott. Panda, súgja ma a kíváncsiság, ajtót nyithat.
0: Rák, ma a szíve hamarabb tudhatja a választ, mint az esze. Valaki viselkedéséből érezni fogja, hogy több van a háttérben annál, mint amit kimond. Ne találgasson, kérdezzen. Estére pedig a család vagy egy szeretett ember társasága töltheti fel igazán. A panda a súgja, a megérzés jó iránytű, de a beszélgetés a térkép.
1: Araszlán, ma ne húzódjon a háttérben, mert önön a sor egy ötletét, munkáját vagy megjelenését különösen pozitívan fogadhatják, és valaki ma talán egy kicsit hosszabban néz önre, mint feltétlenül szükséges. A panda azt súgja, ha már ragyog, legalább ne kérjen érte elnézést.
0: Szűz, ma végre rendet tehet valamiben, ami egy ideje bosszantja. Lehet munka, papírügy, vagy akár az a bizonyos fiók, amelyet már csak óvatosan mer kinyitni. Egy dolgot azonban hagyjon tökéletlenül. A panda azt súgja, hogy a 95%-osan kész is kész.
1: Mérleg, valaki ma kikérheti a véleményét, és ön természetesen mindkét oldal tökéletesen látja majd. Csak közben a sajátját se felejtse el. Magánéletben egy kedves gesztus most többet érhet egy nagy vallomásnál. A panda súgja, ma nem kell mindenkinek igent mondania ahhoz, hogy kedves maradjon.
0: Skorpió, ön ma olyan dolgokat is észrevesz, amelyeket mások inkább elrejtenének, de mielőtt levonná a következtetést, várjon még egy kicsit. Hamarosan magától is kiderülhet az igazság. Szerelemben viszont kifejezetten szenvedélyes nap jöhet. A panda azt súgja, nem kell minden titkot megfejteni, némelyik úgyis elszólja magát.
1: Nyilas, ma nagyon erős lehet a menjünk valahová érzés, egy spontán program, kirándulás vagy új terv kifejezetten feldobhatja. Ha pedig most nem tud elutazni, kezdjen el tervezni valamit, amit várhat. A panda súgja, a szabadság néha már ott elkezdődik, amikor bekarikáz egy dátumot a naptárban.
0: Bak, ön ma eredményt akar látni, és jó esély van rá, hogy fog is. Egy munkahelyi vagy pénzügyi ügyben előrelépés történhet, de valaki a környezetében nem azt szeretné hallani, mennyi mindent intézett el, hanem azt, hogy van rá ideje. A panda azt súgja, a teljesítmény szép, a jelenlét néha értékesebb.
1: Vízöntő, ma megint lesz egy ötlete, amire más először azt mondja, ez meg mi, aztán két nap múlva, tulajdonképpen ez zseniális, írja le egy szokatlan gondolatból most az ötletét, lehet, hogy nem volt elég vízöntős.
0: Halak, ma könnyen ráhangolódik másokra, de vigyázzon, ne vigye haza mindenki gondját. Egy régi emlék, dal vagy illat különösen megérintheti, este adjon magának egy kis csendet. Most abból töltekezhet a legtöbbet. A panda azt súgja, hogy együtt érezni lehet annélkül is, hogy minden terhet öncipelne. Szorosan is engedélyeztük a furcsaságot.
1: Akos, lassítson egy kicsit, a rák kérdezzen, a találgatás helyett az oroszlán pedig nyugodtan ragyogjon.
0: A nyilas tervezze a következő kalandot, a bak pedig tegye le néha a munkát.
1: A többieknek pedig egy közös hétfői csillagüzenet, ne akarják ma eldönteni, milyen lesz az egész hetük. Lehet, hogy a legjobb része még el sem kezdődött.
0: A horoszkópot természetesen kezeljék játékosan.
1: De a csillagok ma valami jót ígértek, azt azért nyugodtan higgyék el nekik. Ez volt a horoszkóp pandás módra, és már érkezik is a mosolycsomag a kabaréval.
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5. Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
4: Szervusz, Kalmanka!

0: Mi a rosszabb van veled, Mesi? Szomorúnak látszol.
1: Az asszony mi a csülkös babot evett, azt most olyan púval bélelt.
0: Én meg rájöttem, hogy én nem is ember vagyok, hanem tartósítószer, meg ízfokozó.
1: Ne mondjam már hülyeséget.
0: De mert mindenki mondogatja, hogy az vagy, amit megeszel.
1: Akkor én meg perec vagyok. Én nagyon kemény volt, úgyhogy kedvem lett volna beperelni.
0: A perecet? Az igen. Az lett volna az alperec.
1: Az, az.
0: De hol lettél te perecet?
1: Na, operában. Előadás alatt kimentem a büfébe.
0: Jaj, ma csak mi májerkedsz itt, hogy a operába jársz, az közben nem is csipázod. Én inkább meccsre járok, bár most rettegek, mert a kedvenc csapatomba mongol csatárokat szerződtettek.
1: És akkor mitől félsz?
0: A csatárjárástól.
1: Egyszer mentem meccsre, akkor is olyan szélvihar volt.
0: Mi szélvihar a meccs alatt?
1: A futballhurikán.
0: Jársz mostanában fellépni?
1: Ja, új tagja van a zenekarunknak, úgy hívják, hogy Klari Sándor.
0: Milyen Sándor?
1: Klari.
0: Az igen, megnézném a feleségét, a klarinét. Mi van a Misivel?
1: Hát kérlek szépen, a múltkor Pécsen zenéltünk, azt a Mihálynak az öltözőben ráesett a fejére egy doboznak a teteje. Nem vette észre, bejött vele a színpadra. Nézők meg nem értették, hogy mit keres a Misin a tető. Képzeld el, mellettünk akkumulátorgyár épül.
0: Igen, és mi lesz a természetgyógyásszal, aki ott van?
1: A gyárban fog rendelni, lesz akupunktúra. Ma megjöttek az első daruk meg az úthengerek. Egy kisgyerek otthagyta az ólom katonáját, ott a betonon ilyen lovagoló huszárt. Azt ráment a buldózer, azt kilapított. Á, mondom, ez már lemezlovas.
0: Hát, mink akartunk tiltakozni egy épülő gyár ellen, de kivezényeltek oda egy rakatrendőr törzségre.
1: Jaj, nem is meséltem. A múltkor Finnországban léptünk fel, Temperában.
0: Nem Tamperében?
1: Aztán hoztunk nyomtatópapírt is.
0: Minek kellett nyomtatópapír Finnországból?
1: Ha már fölmentünk Lapföldre.
0: Hát, hogy te mekkora rohadék vagy te, ha Finnországba jártál, és fő se hívtál, hogy Kale valami nekem? Én meg Afrikába jártam, képzeld el, egy bivaj vitte a podgyászomat.
1: Milyen bivaj?
0: Koffer bivaj, igen. Meg volt ott egy gnú, ami mindent fölvett, amit mondtunk. Le is játszotta.
1: Milyen gnú, ami rögzít, meg lejátszik?
0: Magnú.
1: Én még Finnországban láttam fehérbálnát.
0: Ja, hát azt tudom, az a beluga.
1: Még beszélgettem is vele, belugattam egy mikrofont a vízbe. A delfin meg belugatott a mikrofonba.
0: Képzeld, nyáron kilovagoltam a Dunapartra horgászni.
1: Tudsz élni?
0: Hát kérlek, a vízben volt a sok hal, kicsit messzebb a parton a ló, én meg ott ültem halló távolságomban.
1: Jaj, nem is meséltem. Két állásajánlatot is kaptam Dél-Amerikából, egyet Ecuadorból, egy másikat meg Perúból.
0: Melyiket választ?

0: ma megint.
1: A párnai kolostor.
0: Na jó, én inkább megyek dolgozni.
1: Csak nincs valami jó kiegészítő melód.
0: De kamerákat nézek, és mondom, hogy szoba, konyha, megint szoba, gardrób.
1: Miféle munka ez?
0: Ingatlant közvetítek. De te meg mennyi haza aludni?
1: Nekem nincs szükségem alvásra.
0: Nekem tőled annál inkább.
1: Rám viszont mindig azt mondják, hogy pihent vagyok. Na, bontóeszköz.
0: Bontóeszköz.
1: Csákány.
2: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Kezdjük itthon, mozgalmas hétvégét zárt Magyar Kanizsa. Augusztus 15-én és 16-án tartották meg a Szent István napi és új kenyér ünnepet. A kétnapos rendezvénysorozat kiállítással kezdődött, majd vasárnap családi programokkal, kulturális műsorral és koncertekkel folytatódott. Az est egyik kiemelt fellépője Dániel Fi volt, a programot pedig tűzijáték zárta. Egy hétvége, amikor ismét megtelt élettel Magyar Kanizsa és együtt ünnepelhetett a közönség. Topolyán sem unatkoztak, vasárnap megtartották a 15. Vajdasági Parasztolimpiát és az új kenyér ünnepét a vásártéren. A hagyományos ízek mellett igazán különleges versenyszámokban próbálhatták ki magukat a résztvevők. Volt többek között összalma bálladobálás és gumicsizma hajítás is. Itt tényleg nem az számított, kinek van a legdrágább sportcipője, néha egy jó gumicsizma is elég a dobogóhoz. Komoly figyelmeztetés érkezett Szerbiából. Augusztus 5-e óta mintegy 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel az országban. A száraz növényzet és a tartós nyári meleg miatt egy apró figyelmetlenség is gyorsan nagy tüzet okozhat. Ezért kirándulásnál, kerti sütésnél vagy mezőgazdasági munkáknál is különösen fontos az óvatosság. Égő cigarettacsékket pedig soha ne dobjunk ki az autóból. A tűznek néhány másodperc is elég, az oltáshoz viszont akár órákra is szükség lehet. Egészségügyi hír következik, Vajdaságban is megjelent a nyugat-nílusi láz. A vírust fertőzött szúnyogok terjeszték, ezért most különösen érdemes figyelni a szúnyogcsípések megelőzésére. Esténként használjunk szúnyogriasztót, lehetőség szerint viseljünk hosszabb

táplálzatot, az udvarban pedig ürítsük ki azokat az edényeket, amelyekben hosszabb ideje áll a víz. Ma még folytatódik az igazi nyár, hétfőn túlnyomóan napos és meleg idő várható 33 és 36 fok közötti csúcshőmérséklettel, délután és este északon és nyugaton azonban már növekedhet a felhőzet, kedden megérkezik a lehűlés, eső helyenként zápor és zivatar is kialakulhat, az északnyugati szél pedig megerősödik, szerdától ismét több napsütés és fokozott felmelegedés várható, vagyis ma még napszemüveg, holnapra viszont az esernyőcset tegyük túl messzire. Augusztus második felében járunk, de az utazási szezon még nem ért véget. A szabadságról hazatérők és az útnak indulók miatt továbbra is számíthatunk nagyobb forgalomra a főbb útvonalakon és határátkelők környékén. A melegben a fáradtság hamarabb jelentkezhet. Hosszabb utazásnál 2-3 óránként érdemes rövid pihenőt tartani, és mindig legyen elegendő ivóvíz az autóban. Ne perceket próbáljunk nyerni az úton, inkább érkezzünk meg biztonságban. Szép sporteredmény érkezett a hétvégéről. Világos Adrianna bronzérmet szerzett Birminghamben, és ezzel Szerbia egyetlen érmét szerezte meg az Európa-bajnokságon. Újabb nagyszerű eredmény a vajdasági sportolóktól, akinek nevét az elmúlt években egyre többször hallottuk a nemzetközi atlétika világában. És most valami igazán különleges a tudomány világából. Amerikai kutatók cápák segítségével próbálják pontosabbá tenni a hurrikánok előrejelzését. Az állatokra rögzített érzékelők olyan óceáni területekről is gyűjthetnek hőmérsékleti és egyéb adatokat, ahová hagyományos műszerekkel nehezebb eljutni. A kutatók azt remélik, hogy ezek az információk segíthetnek jobban megérteni a viharokat, tápláló óceáni körülményeket, vagyis a jövő időjárás jelentésében talán egy cápa is közreműködhet. Augusztus 17-én 1960-ban született Sean Penn, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész és filmrendező, és egy másik filmes érdekesség. Ezen a napon született Robert De Niro is, mégpedig 1943-ban, úgyhogy augusztus 17-e Hollywood számára igazán erős születésnapos nap. A hétvége ismét megmutatta, hogy a helyi rendezvényeknek még mindig óriási közösségformáló erejük van. Magyar Kanizsán együtt ünnepeltek a családok, Topolyán pedig hagyományok, humor és játék hozta össze az embereket. Nem mindig kell hatalmas esemény ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Néha elég egy tér, néhány ismerős arc és egy program, amely összehozza az embereket. A szúnyogok szaporodásához meglepően kevés víz is elegendő. Egy virág alátétben, vödörben vagy kerti játékban napokig álló víz megfelelő tenyészhely lehet számukra. Ezért egy gyors hétfői kör az udvarban, és az összegyűlt víz kiöntése egyszerű, de hasznos védekezés lehet. Miért nem szeretett a szúnyog hétfőn dolgozni? Mert egész hétvégén csípős műszakban volt. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.

0: Podcast. Hanna Rádió.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tiszatangó hajózási vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tiszatangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
3: Most pedig menjünk ki képzeletben a Tisza partjára, de nem a vízállást nézzük, nem hajót keresünk, és nem is fürödni indulunk.
4: Akkor mit keresünk?
3: Egy történetet, olyan régit, hogy már senki sem tudja megmondani, ki mesélte el először. Ma azt keressük, hogyan született meg a Tisza legalábbis a legenda szerint. A néphagyomány egyik szép mondája szerint valamikor réges-régen, amikor a világot teremtették, a folyók is megkapták a maguk útját. A Duna elindult, más folyók is megtalálták medrüket, csak a Tisza maradt ott tanácstalanul.
4: Mert elkésett?
3: A mondák világában még az is megtörténhet. A Tiszának már nem jutott szép egyenes út, ezért aztán elindult arra, amerre tudott, kerülgette a dombokat, kanyargott a síkságon, hol erre fordult, hol arra.
4: Vagyis már akkor sem szerette, ha megmondják neki, hogy merre menjen.
3: Pontosan, és a történet szerint ezért lett olyan különösen kanyargós a Tisza. De ennek a mondának létezik egy sokkal pajkosabb változata is. Ebben a jóisten egy szamárra bízta, hogy húzza meg a Tisza medrét.
4: Na, ebből baj lesz.
3: A szamár pedig elindult csak, hogy hol meglátott egy finom bográcsot az egyik oldalon, oda ment. Aztán valami érdekeset a másik oldalon, átballagott oda, majd megint vissza.
4: És mögötte készült a folyómeder?
3: A legenda szerint igen, így aztán az út nem lett valami egyenes, kanyarodott jobbra, balra, majd megint vissza, amikor pedig elkészült, megszületett a Tisza kanyargós medre.
4: Tehát több száz kilométernyi kanyarért egy éhes szamára felelős?
3: Szigorúan a legenda szerint.
4: De miért születnek ilyen történetek, Andrea?
3: Mert gondolj bele, nem volt műholdfelvétel, nem volt internet, nem volt modern földrajztudomány, de az emberek látták maguk előtt ezt a különös folyót, a Tiszát, amely hatalmas kanyarokat rajzolt a tájba, és feltették ugyanazt a kérdést, amit mi is. Miért ilyen? Amire pedig nem volt tudományos válaszuk, arra született egy történet. Ma már persze tudjuk, hogy a folyó kanyarulatait nem egy rakoczátlan szamár alakította. A síkterületeken lassabban folyó víz folyamatosan rombolja az egyik partot és építi a másikat. A meder így hosszú idő alatt vándorol, és egyre nagyobb kanyarulatokat alakíthat ki. Ezt nevezzük maenderezésnek.
4: Vagyis a Tisza tulajdonképpen saját magának rajzolja az útját.
3: Így már sokkal közelebb járunk az igazsághoz. A 19. századi folyószabályozás előtt a Tisza még jóval kanyargósabb volt. A szabályozás során számos kanyarulatot átvágtak, töltéseket építettek, és jelentősen megváltoztatták a folyó korábbi vízrendszerét.
4: És a levágott kanyarokból maradtak a holtágak.
3: Pontosan ezért, amikor ma egy tiszai holtág mellett állunk, valójában sokszor a folyó egykori medrének egy darabját látjuk. Olyan helyet, ahol valamikor maga a Tisza folyt.
4: Most pedig jöjjön egy panda, legenda vagy valóság kérdés. A Tisza medrét egy szamár húzta meg?
3: Legenda.
4: A Tisza természetesen is kanyargott?
3: Nagyon is.
4: A folyómeder idővel változhat?
3: Igen.
4: A holtág egy régi folyómeder maradványa lehet?
3: Pontosan, Zenóbia.
4: És ha a szamár nem lett volna olyan éhes, ma egyenes lenne a Tisza?
3: Zenóbia.
4: Csak ellenőriztem, hogy még mindig legendáról beszélünk-e.
3: És talán ezért szeretem ezeket a régi történeteket. Ma már tudjuk, hogyan alakítja a víz a tájat, ismerjük az eróziót, a hordalékot, a folyószabályozás, de régen valaki kiült a Tisza mellé, nézte a hatalmas kanyarokat, és megszületett a történet egy folyóról, amelynek magának kellett utat találnia.
4: És talán ettől olyan szép, mert nem egyenes úton jutott el oda, ahová tartott.
3: Pontosan, és ha belegondolunk, ez már nem csak a Tiszáról szól. Nem minden út attól jó, hogy egyenes van, amelyik kanyarog, kerülőt tesz, néha visszafordulni látszik, mégis eljut oda, hová tart. Ez volt a Tiszai pillanatok, egy kis legenda, egy kis valóság, és a mi örökké kanyargó Tiszánk. Hamarosan folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

Jó reggelt kívánunk, megérkezett a Magyar Szó hétfői száma, nézzük röviden, miről olvashatunk ma a Vajdasági Magyarság napilapjában. A címlap vezető anyaga a Vajdasági Magyar Szövetség Palicsi Szent István napi központi rendezvényéről számol be. A program Szabadkán a Szent Terészékes Egyházban kezdődött, majd Palicson folytatódott. A Kirakudó Vásár és a Szabadkai Fúvolzenekar koncertje mellett ökumenikus kenyéráldás várta az érdeklődőket, ünnepi beszédet pedig dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke mondott. A címlap üzenete: a legitimizáció kizárólag helyben található. Topolyán 15. alkalommal rendezték meg a Vajdasági Parasztolimpiát. A csapatok 5 ügyességet és nem kevés erőt igénylő versenyszámban mérték össze tudásukat. A rendezvény azonban jóval többről szólt a versengésnél. Helyet kapott a hagyományőrzés, a gasztronómia és a vidám közösségi együttlét is. Budapesti és szentesi különítmény, valamint 2 női csapat is benevezett. Szomorú hír is került a mai címlapra. 12 ember életét vesztette egy súlyos buszbalesetben az M3-as autópályán. A Lengyelországba tartó lengyel zarándokokat szállító autóbusz letért az útról, és az árokba borult. A lap szerint legalább 10 súlyosan megsérültek, a baleset körülményei vizsgálata megkezdődött. Ennyi fért bele a mai lapszemlénkben, ha valamelyik történet felkeltette a figyelmüket, a részleteket megtalálják a Magyar Szó augusztus 17-i hétfői számában. Maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig, kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
3: Jöjjenek a divatpercek. Zenóbia, történt már veled olyan, hogy megláttál valakin egy ruhát?
4: Beleszerettem.
3: Megvetted?
4: Felvettem.
3: Tükör?
4: És megkérdeztem, hogy ez ugyanaz a ruha?
3: Na majd megfejtjük, hogyan lehetséges ez, mert nem feltétlenül velünk van a baj. A ruha vonalai megváltoztatják azt, ahogyan a szemünk érzékeli a test arányait. Jöjjön 5 egyszerű optikai divattrükk. Kezdjük a nadrággal. A magas derekú nadrág vagy szoknya vizuálisan magasabbra helyezi a derékvonalat, ettől a láb hosszabbnak tűnhet.
4: Vagyis nem nőttem 5 centit.
3: Nem.
4: Csak a nadrág hazudik rólam.
3: Mondjuk inkább úgy, hogy jó indulatúan fogalmaz. Az alacsonyabb derékvonal azzel szemben azonban optikailag hosszabbíthatja a felső testet. A második trükk, a függőleges vonalak, nem csak csíkokra kell gondolni. Egy hosszú nyitva hagyott kardigán, egy zakó hajtókája, egy hosszú nyaklánc, vagy akár a nadrág élére vasalt vonala is függőleges irányba vezetheti a tekintetet.
4: És ettől nyullánkabbnak tűnhet az összhatás.
3: Pontosan, nem varázslat, a szem egyszerűen követi a vonalakat. Na, ez érdekes, hogy hol ér véget valójában a szoknya. Nem csak az számít, hogy hosszú vagy rövid a szoknya, hanem az is pontosan, hol ér véget. Ha a szegély a láb egy szélesebb pontján metzi el a vonalat, egészen más hatást kelthet, mint néhány centivel feljebb vagy lejjebb.
4: Tehát amikor azt mondom, ez a szoknya valahogy nem áll jól,
3: lehet, hogy csak 5 cm-rel rossz helyen végződik, ezért néha nem új szoknya kell, egy jó varónő is csodát tehet. A negyedik pedig nézzük meg a felső részt. A V alakú nyakkivágás lefelé vezeti a tekintetet, ezért optikailag nyújthatja a nyak és a felső test vonalát. A kerek csónak vagy magas nyakú felsők egészen más arányokat rajzolnak.
4: Vagyis ugyanaz az arc, ugyanaz a test, más nyakkivágás és teljesen más összhatás.
3: Pontosan ezért érdemes próbálni, nem csak azt nézni, mi van éppen divatban. És az ötödik trükk egészen lent van, ami nem más, mint a cipő. Ha a cipő erős, vízszintes vonallal metzi el a bokánt, például egy hangsúlyos bokapánttal, az optikailag rövidebbnek mutatja a lábat. Ha viszont a cipő és a láb vagy a nadrág színe közelebb áll egymáshoz, kevésbé törik meg a vonal.
4: Na várj, akkor ezért működik olyan jól például fekete nadrág fekete cipővel?
3: Igen, az egységes vonal optikailag nyújthat.
4: Akkor most megmondjuk, milyen ruhát szabad felvennie egy alacsony vagy egy telt nőnek?
3: Nem, és szerintem ez nagyon fontos, ezek nem szabályok. Nem azt jelentik, hogy valamit tilos viselnünk, hanem eszközök. Ha valaki imádja, a bokapántos cipőt hordja. Ha szereti, a hosszú ruhákat viselje. A divatnak nem az a feladata, hogy mindannyiunkat ugyanolyanná alakítson, hanem hogy segítsen megmutatni azt, amit szeretnének.
4: Most pedig jöjjön egy panda tükörpróba. Hosszabb lábhatást szeretnénk.
3: Próbálj magasabb derekat.
4: Nyújtanám az összhatást.
3: Függőleges.
4: Nem tetszik rajtam ez a felső.
3: Próbálj más nyakkivágást.
4: Felveszem, tükörbe nézek, és tetszem magamnak.
3: Akkor minden divatszabályt kipipáltál.
4: Na, ez a kedvencem.
3: És talán ez a mai divatpercek legfontosabb gondolata, amikor egy ruha nem működik rajtunk. Ne az legyen az első mondatunk, velem van a baj. Lehet, hogy csak más szabás, más hossz, más derékvonal, vagy más nyakkivágás kell. A ruhát választjuk magunkhoz, nem magunkat a ruhához.
4: Pontosan. A panda mai divatszabálya, a legjobb optikai trükk még mindig az, amikor belenézel a tükörbe, és azt mondod, igen, ebben jól érzem magam. Ez volt a divatpercek, folytatódik az augusztus 17-i Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk!
0: 9 óra van.
1: A Pontos Idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Visszahangja műsorunkat hallgatják itt a Panda Rádióban, és a mai napon utazunk együtt rovatunk támogatóját, Farkas Danicát, Farkas Grubin Danicát köszönhetem nálunk itt a stúdióban. Igen, ezt megbeszéltük már a múltkor is. Danica, a legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor ugye volt szó nagyon sok mindenről, hogy a New Travel hogy is alakult meg, tehát indultunk mi az alapoktól és a kezdetektől, de a műsoridő szűkében megakadtunk egy helyen, és innen szeretném, hogyha folytatnánk a beszélgetést, mégpedig arról beszéljünk, hogy mi a különbség a szervező és a közvetítő iroda között. Tehát ez egy nagyon fontos különbség, amit nagyon sok ember nem is lát úgy tisztán, hogy valójában nem érti, hogy mi a különbség.
1: Ugye mi... Jó napot kívánok! Mi közvetítő iroda vagyunk, nem szervezők. Mi vagyunk azok, akik megszervezik azt az utazást. Az összes iroda, aki szervezi Szerbiába, licence van, garanciája van, vele szerződésünk van. És mi az ő ajánlatait áruljuk. Ezért nincs például, vagy nagyon ritka, akinek van kanizsa indulása.
0: És mit tudsz azoknak mondani, hogy tehát akik szeretnének nálatok találni utat, hogy valójában tudnak-e ők választani saját maguknak, úgy, ami nincs hozzátok ajánlva, tehát tudtok-e esetleg ti ajánlani valamit?
1: Hát hogy érted?
0: Hát, hogy valaki elmegy hozzátok, mondjuk rá ott vagyok én, és azt mondom neked, hogy nekem ez nem tetszik, amit most közvetítenétek, hanem szeretnék egy teljesen egyedi valamit. Van-e arra
1: persze,
0: lehetőség?
1: Ezek az individuális utazások, szóval bárkinek van joga arra, hogy én, nem tudom, Maldivokra akarok menni, pont ezen a dátumon, nem a szervezett csoportoson, hanem ezen a dátumon, pont ebben a hotelben, nem akarom, hogy busz jöjjön értünk, akarom, hogy külön kocsi jöjjön értünk, tehát minden megszervezhető. De akkor se nem mi vagyunk a szervezők, akkor is közvetítők vagyunk. Tehát van egy szervező iroda, akinek garanciája van.
0: És akkor valójában ez azoknak, akik rajtatok keresztül utaznak, ez egy biztonságosabb, garanciálisabb szervezés, útszervezés így.
1: Hát másként hivatalosan Szerbiába utazni nem is bírnak. Bírnak bookingolni, tehát hogy akkor magánszervezésbe teljes mértékben, persze. De hogyha irodán át, ugye abban az esetben az ő utazások úgymond le van biztosítva, ha ne ad Isten a szervezővel történik valami. De mindenféleképpen azt tudni kell, hogy...
0: Tehát a valójában fontos az, hogy számíthatnak azért azok, akik nálatok szervezik meg az utat, arra, hogy igen, hogyha én ezt lefoglaltam és kifizettem, akkor arra ott számíthatok, hogy át is csöveltem a szobámat, illetve meg is fogom kapni a reggelit és a vacsorát.
1: Amit kifizetett az úttal.
0: De valójában milyen programokat tudtok most még kínálni esetleg? Tehát ugye majd nem sokára készülünk itt a nyárvégi időszakra, még vannak tengerek, gondolom.
1: Hát ugye maguk a tengerek még azért október közepéig aktuálisak, tehát vannak, nem tudom, nyugdíjasok, inkább ezt a szeptember-október

0: októbert szeretik. Ugye a gyerekesek, neki ki van lőve augusztus végén, de utána a téli, ami a téli szezont illeti, azt is hívhatjuk félig meddig nyári szezonnak, mert ugye ez a november, december, január, február inkább az ilyen egzotika, amit szeretnek az emberek, hogy télből nyárba menni.
1: Említetted az egzotikát. Mik a legkeresetebb helyek, úti célok?
0: Hát most, amik majd lesznek decemberre már lefoglalva, azok Maldívok, Dominika, elsősorban azt hiszem ez a kettő, ami leginkább, amiből több darab van. Ugye vannak Seychellek, vannak ilyen körutazások, Kína, Ázsia.
1: Ezek az egzotikus körutazások mennyire keresettek itt a környékünkön, mondjuk rá Kína és Ázsia, ahogy említetted?
0: Vannak, minden évben van. Nem azt mondom, hogy több Ázsiát eladunk, mint Görögországot, de vannak. Tehát állandó jelleggel mindig vannak.
1: Tehát azt lehet mondani, hogy folyamatos az érdeklődés a kínai és az ázsiai utak iránt is, ugyanúgy, mint a görögországi tengerpart iránt. És te mit ajánlanál mondjuk rá valakinek, aki telelni szeretne elmenni, és lehet, hogy télen éppen egy körutazást szeretnék, van-e ilyenre lehetőség? Lesz-e most nálatok?
0: Persze, állandó jellege, 365 az évben.
1: A kérdés pedig a következő, hogy hol tudnak benneteket megtalálni, mennyi időben hamarabb kell, hogy foglalják az utat. Tehát egy hét elége, vagy két nappal, hogy hát én holnap után szeretnék indulni, mert az megoldható-e?
0: Minden megoldható, ha van hely. Ugye, tehát olyan sokan kérdezik, hogy ez meg ezt tetszik, ezt nagyon szépen szeretném, de ma jövő hónapba bírok. Nem tudom garantálni azt, hogy lesz-e hely. Vannak szervezők, ilyen apartmanosok, akik félre tudják rakni egy-két-három napra. Tartani azt a szobát, nem eladni. De ugye...
1: ahhoz idő kell.
0: Azt tudom mondani, hogy arra a négyre, amit akarnak, még pillanatnyilag van hely. De már nem tudom, hogy délután lesz-e.
1: De volt már ilyen, hogy valaki szeretett volna elmenni, és azt kellett, hogy mondjad, hogy hát most már nincs hely.
0: Hát sajnos volt. De akkor átlagban tényleg megpróbálunk vagy más szervezőt találni, vagy dátumot mozgatni, hogyha valaki elég flexibilis, ilyen egy-két nap, nem tudom, 13-án nincs, de 16-án lesz. Volt, hogy volt 15-6. De hát ugye akkor, nem tudom, értünk a repülőtársaságnak, megengedtek plusz egy helyet, és végül sikerült volt, hogy ugyanilyen csoport volt, plusz-minusz egy fő, és akkor dátumot kellett cserélni.
1: Tehát akkor azt lehet mondani, hogy minden probléma megoldható, csak pozitívan kell hozzáállni, és ez működik nálatok is.
0: Hát mindenféleképpen pozitívan kell mindenhez hozzáállni.
1: Hát köszönöm szépen neked, Danica, hogy eljöttél hozzánk, és tisztáztuk valójában, hogy mi a különbség a szervezőiroda és a közvetítőiroda között. Én azt mondom neked, hogy szeptemberben pedig folytassuk az utazási kínálatokkal. Köszönöm. Várunk vissza hozzánk a stúdióba.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm.
2: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: a legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló bicikli. Ahol az Elsán széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli, az ön és családja részére. Kaprioló, több mint bicikli. www.kaprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetek Elie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Júniusban 2673 építési engedélyt adtak ki Szerbiában, ami 11,3%-os növekedést jelent az előző év azonos hónapjához képest, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. A kiadott engedélyek 81,3%-a épületekre, 18,7%-a pedig egyéb építményekre vonatkozott. Az épületekre kiadott engedélyek 81,8%-a lakóépületek, 18,2%-a pedig nem lakócélú épületek építését érintette. Az egyéb építmények kategóriájában a legtöbb engedély csővezetékekre, kommunikációs hálózatokra és villamos vezetékekre adták ki. Ezek az engedélyek az említett kategória 69,2%-át tették ki. A következő 28 hétben 320 ezer eddig nyilvántartásba nem vett épület bejegyzésére számítanak Szerbiában, közölte Gyorgye Milić. A szerbiai területrendezési és urbanisztikai ügynökség megbízott igazgatója elmondta, hogy ugyanennyi ingatlant jegyeztek be összesen az elmúlt 28 évben. Milić szerint a törvénynek köszönhetően végre rendeződhet a nyilvántartásba nem vett épületek problémája Szerbiában. Hozzátette, hogy a program eddigi eredményeivel elégedettek, és a következő időszakban további 320 ezer igazolás feldolgozására számítanak. Szerbiában eddig 36.632 sertés pusztult el, vagy kénytelenek voltak leölni az afrikai sertéspestés miatt, közölte Dragan Glamočić mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. A betegség jelenleg 7 körzetben, 13 községben és 62 településen van jelen. Összesen 930 fertőzött gazdaságot tartanak nyilván. A miniszter a közmédiának elmondta, az elmúlt egy hétben már csak szorványosan fordultak elő új esetek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járványhelyzet miatt továbbra sincs ok az óvatosság feladására. Glamočić kiemelte, hogy az afrikai sertéspestis ellen jelenleg nincs vakcina. A vírus 2019 óta jelen van Szerbiában. Emberre egyébként nem jelent veszélyt. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett, áfa nélkül, közölte Dragan Glamočić szerb mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető szerint a kezdeti ár valóban alacsony volt, a végleges felvásárlási ár azonban csak körülbelül egy hónap múlva alakul ki, és azt elsősorban az ukrajnai és oroszországi piaci folyamatok befolyásolják. Glamočić szerint van még mozgástér az árban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a minisztérium nem akarja meghatározni a piaci árakat. Mint mondta, Szerbiában kevesebb olajprés működik, mint néhány napraforgó termelő van, miközben a gazdák nehezen szerveződnek közösen. A miniszter szerint Magyarországon jelenleg 57-58 dinár körül alakul a napraforgó ára, a 60 dinár feletti regionális árak pedig főként a magas olajvas tartalmú fajtákra vonatkoznak. A gazdák 70 dináros minimális árat követelő tiltakozásait Glamočić politikai indítatásúnak nevezte.
0: Időjárás.
3: A mai napon napos trópusi meleg idővel kell számolni. Késő délután és este felé helyenként záporok is előfordulhatnak, mennydörgés kíséretében. Éjjel erősen beborul az égbolt, esőt, záporokat és mennydörgést jeleznek a meteorológusok. Napközben mérsékelt délnyugati, este pedig erős északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 36 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 128, Zentánál 201 cm magas. A mai napon napközben egy hidegfront egyre több felé érezteti hatását. Emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor még nem mindenhol szűnik meg a kánikula, így a gyors délelőtti melegedés hatására migrén, fáradékonyság, tompaság és dekoncentráltság is jelentkezhet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8282 765-ös telefonszámon.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
4: Svodar.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Kezdjük itthon, mozgalmas hétvégét zárt Magyar Kanizsa. Augusztus 15-én és 16-án tartották meg a Szent István napi és új kenyér ünnepet. A kétnapos rendezvénysorozat kiállítással kezdődött, majd vasárnap családi programokkal, kulturális műsorral és koncertekkel folytatódott. Az est egyik kiemelt fellépője Dániel Fi volt, a programot pedig tűzijáték zárta. Egy hétvége, amikor ismét megtelt élettel Magyar Kanizsa és együtt ünnepelhetett a közönség. Topolyán sem unatkoztak, vasárnap megtartották a 15. Vajdasági Parasztolimpiát és az új kenyér ünnepét a vásártéren. A hagyományos ízek mellett igazán különleges versenyszámokban próbálhatták ki magukat a résztvevők, volt többek között összalma bálladobálás és gumicsizma hajítás is. Itt tényleg nem az számított, kinek van a legdrágább sportcipője, néha egy jó gumicsizma is elég a dobogóhoz. Komoly figyelmeztetés érkezett Szerbiából. Augusztus 5-e óta mintegy 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel az országban. A száraz növényzet és a tartós nyári meleg miatt egy apró figyelmetlenség is gyorsan nagy tüzet okozhat. Ezért kirándulásnál, kerti sütésnél vagy mezőgazdasági munkáknál is különösen fontos az óvatosság. Égő cigarettacsékket pedig soha ne dobjunk ki az autóból. A tűznek néhány másodperc is elég, az oltáshoz viszont akár órákra is szükség lehet. Egészségügyi hír következik, Vajdaságban is megjelent a nyugat-nílusi láz. A vírust fertőzött szúnyogok terjeszték, ezért most különösen érdemes figyelni a szúnyogcsípések megelőzésére. Esténként használjunk szúnyogriasztót, lehetőség szerint viseljünk hosszabb, könnyű ruházatot, az udvarban pedig ürítsük ki azokat az edényeket, amelyekben hosszabb ideje áll a víz. Ma még folytatódik az igazi nyár, hétfőn túlnyomóan napos és meleg idő várható 33 és 36 fok közötti csúcshőmérséklettel. Délután és este északon és nyugaton azonban már növekedhet a felhőzet. Kedden megérkezik a lehűlés, eső helyenként zápor és zivatar is kialakulhat, az északnyugati szél pedig megerősödik. Szerdától ismét több napsütés és fokozott felmelegedés várható, vagyis ma még napszemüveg, holnapra viszont az esernyőt se tegyük túl messzire. Augusztus második felében járunk, de az utazási szezon még nem ért véget. A szabadságról hazatérők és az útnak indulók miatt továbbra is számíthatunk nagyobb forgalomra a főbb útvonalakon és határátkelők környékén. A melegben a fáradtság hamarabb jelentkezhet. Hosszabb utazásnál 2-3 óránként érdemes rövid pihenőt tartani, és mindig legyen elegendő ivóvíz az autóban. Ne perceket próbáljunk nyerni az úton, inkább érkezzünk meg biztonságban. Szép sporteredmény érkezett a hétvégéről. Világos Adrianna bronzérmet szerzett Birminghamben, és ezzel Szerbia egyetlen érmét szerezte meg az Európa-bajnokságon. Újabb nagyszerű eredmény a vajdasági sportolóktól, akinek nevét az elmúlt években egyre többször hallottuk a nemzetközi atlétika világában. És most valami igazán különleges a tudomány világából. Amerikai kutatók cápák segítségével próbálják pontosabbá tenni a hurrikánok előrejelzését. Az állatokra rögzített érzékelők olyan óceáni területekről is gyűjthetnek hőmérsékleti és egyéb adatokat, ahová hagyományos műszerekkel nehezebb eljutni. A kutatók azt remélik, hogy ezek az információk segíthetnek jobban megérteni a viharokat, tápláló óceáni körülményeket, vagyis a jövő időjárás jelentésében talán egy cápa is közreműködhet. Augusztus 17-én 1960-ban született Sean Penn, kétszeres Oscar-díj.

pedig egy tér, néhány ismerős arc és egy program, amely összehozza az embereket. A szúnyogok szaporodásához meglepően kevés víz is elegendő. Egy virág alátétben, vödörben vagy kerti játékban napokig álló víz megfelelő tenyészhely lehet számukra. Ezért egy gyors hétfői kör az udvarban, és az összegyűlt víz kiöntése egyszerű, de hasznos védekezés lehet. Miért nem szeretett a szúnyog hétfőn dolgozni? Mert egész hétvégén csípős műszakban volt. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít. Panda Radar, képben a világgal.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Benackó Arangyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre. OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja. Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre. Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Júniusban 2673 építési engedélyt adtak ki Szerbiában, ami 11,3%-os növekedést jelent az előző év azonos hónapjához képest, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. A kiadott engedélyek 81,3%-a épületekre, 18,7%-a pedig egyéb építményekre vonatkozott. Az épületekre kiadott engedélyek 81,8%-a lakóépületek, 18,2%-a pedig nem lakócélú épületek építését érintette. Az egyéb építmények kategóriájában a legtöbb engedély csővezetékekre, kommunikációs hálózatokra és villamos vezetékekre adták ki. Ezek az engedélyek az említett kategória 69,2%-át tették ki. A következő 28 hétben 320 ezer eddig nyilvántartásba nem vett épület bejegyzésére számítanak Szerbiában, közölte Gyorgye Milić. A szerbiai területrendezési és urbanisztikai ügynökség megbízott igazgatója elmondta, hogy ugyanennyi ingatlant jegyeztek be összesen az elmúlt 28 évben. Milić szerint a törvénynek köszönhetően végre rendeződhet a nyilvántartásba nem vett épületek problémája Szerbiában. Hozzátette, hogy a program eddigi eredményeivel elégedettek, és a következő időszakban további 320 ezer igazolás feldolgozására számítanak. Szerbiában eddig 36.632 sertés pusztult el, vagy kénytelenek voltak leölni az afrikai sertéspestés miatt, közölte Dragan Glamočić, mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. A betegség jelenleg 7 körzetben, 13 községben és 62 településen van jelen. Összesen 930 fertőzött gazdaságot tartanak nyilván. A miniszter a közmédiának elmondta, az elmúlt egy hétben már csak szorványosan fordultak elő új esetek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járványhelyzet miatt továbbra sincs ok az óvatosság feladására. Glamočić kiemelte, hogy az afrikai sertéspestis ellen jelenleg nincs vakcina. A vírus 2019 óta jelen van Szerbiában. Emberre egyébként nem jelent veszélyt. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett, áfa nélkül, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető szerint a kezdeti ár valóban alacsony volt, a végleges felvásárlási ár azonban csak körülbelül egy hónap múlva alakul ki, és azt elsősorban az ukrajnai és oroszországi piaci folyamatok befolyásolják. Glamočić szerint van még mozgástér az árban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a minisztérium nem akarja meghatározni a piaci árakat. Mint mondta, Szerbiában kevesebb olajprés működik, mint néhány napraforgó termelő van, miközben a gazdák nehezen szerveződnek közösen. A miniszter szerint Magyarországon jelenleg 57-58 dinár körül alakul a napraforgó ára, a 60 dinár feletti regionális árak pedig főként a magas olajvas tartalmú fajtákra vonatkoznak. A gazdák 70 dináros minimális árat követelő tiltakozásait Glamočić politikai indítatásúnak nevezte.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos trópusi meleg idővel kell számolni. Késő délután és este felé helyenként záporok is előfordulhatnak, mennydörgés kíséretében. Éjjel erősen beborul az égbolt, esőt, záporokat és mennydörgést jeleznek a meteorológusok. Napközben mérsékelt délnyugati, este pedig erős északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 36 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 128, Zentánál 201 cm magas. A mai napon napközben egy hidegfront egyre több felé érezteti hatását. Emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor még nem mindenhol szűnik meg a kánikula, így a gyors délelőtti melegedés hatására migrén, fáradékonyság, tompaság és dekoncentráltság is jelentkezhet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: van egy beszorult mondat, egy beszorult mondat, bennem van egy beszorult mondat, egy iszonyú beszorult mondat, bennem beszorult mondat, egy beszorult mondat, bennem van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat, bennem.
1: Sejtem, hogy ki lehetett, fogadjunk, nem vetted meg, kérdezni tőle, hogy affinitása van-e, határozz veled.
2: Mit mondta végül neki?

Van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy, ahogy éppen én.

0: Reklam. E, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika SC Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
4: S-Voder.

nap kérdése. Önök válaszoltak. Nem minden rossz naphoz kell egy csoda, néha egy kávé illat, egy váratlan üzenet, a kedvenc dalunk első néhány hangja, vagy valaki, aki pont jókor kérdezi meg, na hogy vagy? Már elég ahhoz, hogy egy kicsit könnyebb legyen. Mai kérdésünk, mi az az apró dolog, ami szinte mindig képes jobb kedvet deríteni, még egy nehéz napon is? Kíváncsiak voltunk önöknél, mi működik biztosan, és ahogy az üzenetekből kiderült, a jó kedvhez sokszor tényleg egészen kevés kell. Hallgatóink a következőt írták, Claudia Szabadkáról. Amikor hazaérek, és a kutyám úgy örül nekem, mintha legalább 3 éve nem látott volna, pedig reggel mentem el. Néha mindegy, milyen napom volt, 5 perc múlva már mosolyog. Zsanetta a következőt küldte nekünk Zentáról. Nekem az, amikor a férjem napközben minden előzmény nélkül ír egy üzenetet, hogy hoztam neked valami finomat. 19 év házasság után nálunk ez már majdnem szerelmes levél. Balázs Oromról a következőt írta. Egy régi magyar sláger az autóban, ha olyan jön, amit szeretek, felhangosítom és énekelek. Nem állítom, hogy szépen, de szerencsére csukva van az ablak. Otto is írt nekünk Királyhalomról. Nekem a frissen nyírt fű illata, nem tudom miért, de rögtön a gyerekkori nyarak jutnak róla eszembe. Teréz Adáról a következőt küldte. Az unokám hangja, ha rossz napon van, elég, ha felhív és elmeséli a maga 5 éves problémáit. Tegnap például az volt a tragédia, hogy elfogyott a rózsaszín joggurt. Rögtön rájöttem, hogy az én bajaim talán mégsem akkorák. Vera Csókáról a következőt küldte. Én szeretek mezítláb kimenni a kertbe, pár perc semmi különös, de utána valahogy mindig másképp látom a dolgokat. Bajmokról Márton a következőt küldte. Ha valaki megnevettet, különösen akkor, amikor egyáltalán nincs kedvem nevetni, vagy egy kollégám, aki valahogy mindig megérzi, mikor hol kell valami hülyeséget mondani. A következő üzenet név nélkül érkezett nekem egy zuhany, tiszta ruha és egy kávé. Ezzel a 3-mal még sok mindent újra lehet indítani. Henrietta Törökkanizsáról a következőt küldte. Amikor a gyermekem odabújik hozzám, csak úgy, már nagyobbacska, ezért egyre ritkábban történik. Talán pont ezért ér annyit. Szalai Pisti írt nekünk Felsőhegyről. Én kimegyek a garázsba, bekapcsolom a rádiót és bütykölök valamit, néha olyasmit is, ami előtte teljesen jól működött. A feleségem szerint ez a problémám, szerintem ez a terápiám. Dalma Palicsról a következőt küldte nekünk, egy szelet sütemény, ne keressünk minden mögött mély lelki dolgokat, néha egyszerűen a krémes a megoldás. És a következő üzenet is név nélkül érkezett, nekem az esik jól, amikor valaki azt írja, eszembe jutottál, nem kell hozzá semmi más, jó érzés tudni, hogy valakinek a napjában volt egy pillanat, ami rólam szólt. Robert Kanizsáról a következőt írta a Tisza. Ha nagyon tele van a fejem, lemegyek a partra, van, hogy csak 10 percre. A víz ugyan nem oldja meg a problémáimat, de utána valahogy én jobban tudok velük mit kezdeni. Bianca a nagybecskerekről a következőt írta nekünk. Én a macskámon nevetek leginkább azon, hogy egész nap úgy viselkedik, mintha ő fizetné a rezsit, én pedig csak megtűrt vendég lennék a házban. Erika Péter révéről a következőt írta, nekem a reggeli kávé a férjemmel. Sokszor csak 10 percünk van, és néha szinte semmit nem beszélünk, de ha az a 10 perc kimarad, hiányzik az egész napomból. Sára Kishegyesről a következőt küldte, talán furcsán hangzik, de egy kedves idegen, amikor előre enged valakit a boltban, rám mosolyog, megtartja az ajtót, olyankor mindig arra gondolok, hogy azért még rendben van ez a világ. Lajos bácsi is írt nekünk Martonosról. Én 74 éves vagyok, reggel, amikor kinyitom az ablakot és süt a nap, mindig azt mondom, na kaptunk még egyet, nekem ez elég ahhoz, hogy jól induljon a nap. Kutyafarok csóválás, egy régi dal, krémes kávé, frissen nyírt fű, egy gyerek ölelése, 10 perc a Tisza mellett.
Ha valamit megmutattak a mai válaszok, akkor talán azt, hogy a jókedvnek nincs árlistája, sőt sokszor éppen azok a dolgok érnek a legtöbbet, amelyeket nem lehet megvenni. Egy váratlan eszembe jutottál, egy mosoly, egy ölelés, vagy valaki, aki egy nehéz pillanatban képes megnevettetni bennünket, és nagyon tetszett Lajos bácsi mondata is. Na, kaptunk még egyet. Talán holnap reggel, amikor elkezdődik egy új nap, jusson eszünkbe ez a négy szó, mert nem biztos, hogy minden nap könnyű lesz, de szinte minden napban akad legalább egy apró dolog, amiért érdemes egy kicsit mosolyogni. Köszönjük, hogy ma is velünk voltak, és ilyen sok kis örömöt hoztak a Panda Rádióba. Most pedig jöjjön még egy biztos hangulatjavító, egy jó dal. Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a napkérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel.

de bűneink mit? Gyúlt harap kebletben, s elsütött villámaid dörgő fellegetben. Hányszor támadtam fiat, szép hazám kebletre, s lettél magzatod miatt

0: Adj végre esélyt nekünk, munkára s a harcra, s nem ismersz rá, Istenünk, többé a magyarra, mint a szikla egy leszünk, s olyan erőnk támad, a vészekből kimentjük szívünket.
1: A legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
3: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
4: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: That's my station. Mondo Radio.
1: Escucha el ritmo.

Kell félni, csak újra lépni. Túl kell élni, nem elítélni azt. Ki a szabály felülírja, a munkája a sírja, még az Isten haza hívja. Aki naív, a sor végére állva hiszi az, hogy ő majd tanít. Nem, célba érni, csak menni. Hidd el, nem más, csak ennyi, csak

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Kezdjük itthon, mozgalmas hétvégét zárt Magyar Kanizsa. Augusztus 15-én és 16-án tartották meg a Szent István napi és új kenyér ünnepet. A kétnapos rendezvénysorozat kiállítással kezdődött, majd vasárnap családi programokkal, kulturális műsorral és koncertekkel folytatódott. Az est egyik kiemelt fellépője Dániel Fi volt, a programot pedig tűzijáték zárta. Egy hétvége, amikor ismét megtelt élettel Magyar Kanizsa és együtt ünnepelhetett a közönség. Topolyán sem unatkoztak, vasárnap megtartották a 15. Vajdasági Parasztolimpiát és az új kenyér ünnepét a vásártéren. A hagyományos ízek mellett igazán különleges versenyszámokban próbálhatták ki magukat a résztvevők. Volt többek között összalmabálladobálás és gumicsizma hajítás is. Itt tényleg nem az számított, kinek van a legdrágább sportcipője, néha egy jó gumicsizma is elég a dobogóhoz. Komoly figyelmeztetés érkezett Szerbiából. Augusztus 5-e óta mintegy 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel az országban. A száraz növényzet és a tartós nyári meleg miatt egy apró figyelmetlenség is gyorsan nagy tüzet okozhat. Ezért kirándulásnál, kerti sütésnél vagy mezőgazdasági munkáknál is különösen fontos az óvatosság. Égő cigarettacsékket pedig soha ne dobjunk ki az autóból. A tűznek néhány másodperc is elég, az oltáshoz viszont akár órákra is szükség lehet. Egészségügyi hír következik, Vajdaságban is megjelent a nyugat-nílusi láz. A vírust fertőzött szúnyogok terjeszték, ezért most különösen érdemes figyelni a szúnyogcsípések megelőzésére. Esténként használjunk szúnyogriasztót, lehetőség szerint viseljünk hosszabb, könnyű ruházatot, az udvarban pedig ürítsük ki azokat az edényeket, amelyekben hosszabb ideje áll a víz. Ma még folytatódik az igazi nyár, hétfőn túlnyomóan napos és meleg idő várható 33 és 36 fok közötti csúcshőmérséklettel, délután és este északon és nyugaton azonban már növekedhet a felhőzet, kedden megérkezik a lehűlés, eső helyenként zápor és zivatar is kialakulhat, az északnyugati szél pedig megerősödik, szerdától ismét több napsütés és fokozott felmelegedés várható, vagyis ma még napszemüveg, holnapra viszont az esernyőcse tegyük túl messzire. Augusztus második felében járunk, de az utazási szezon még nem ért véget. A szabadságról hazatérők és az útnak indulók miatt továbbra is számíthatunk nagyobb forgalomra a főbb útvonalakon és határátkelők környékén. A melegben a fáradtság hamarabb jelentkezhet. Hosszabb utazásnál 2-3 óránként érdemes rövid pihenőt tartani, és mindig legyen elegendő ivóvíz az autóban. Ne perceket próbáljunk nyerni az úton, inkább érkezzünk meg biztonságban. Szép sporteredmény érkezett a hétvégéről. Világos Adrianna bronzérmet szerzett Birminghamben, és ezzel Szerbia egyetlen érmét szerezte meg az Európa-bajnokságon. Újabb nagyszerű eredmény a vajdasági sportolóktól, akinek nevét az elmúlt években egyre többször hallottuk a nemzetközi atlétika világában. És most valami igazán különleges a tudomány világából. Amerikai kutatók cápák segítségével próbálják pontosabbá tenni a hurrikánok előrejelzését. Az állatokra rögzített érzékelők olyan óceáni területekről is gyűjthetnek hőmérsékleti és egyéb adatokat, ahová hagyományos műszerekkel nehezebb eljutni. A kutatók azt remélik, hogy ezek az információk segíthetnek jobban megérteni a viharokat, tápláló óceáni körülményeket, vagyis a jövő időjárás jelentésében talán egy cápa is közreműködhet. Augusztus 17-én 1960-ban született Sean Penn, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész és filmrendező, és egy másik filmes érdekesség. Ezen a napon született Robert De Niro is, mégpedig 1943-ban, úgyhogy augusztus 17-e Hollywood számára igazán erős születésnapos nap. A hétvége ismét megmutatta, hogy a helyi rendezvényeknek még mindig óriási közösségformáló erejük van. Magyar Kanizsa
Balázsán együtt ünnepeltek a családok, Topolyán pedig hagyományok, humor és játék hozta össze az embereket. Nem mindig kell hatalmas esemény ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Néha elég egy tér, néhány ismerős arc és egy program, amely összehozza az embereket. A szúnyogok szaporodásához meglepően kevés víz is elegendő. Egy virágalátétben, vödörben vagy kerti játékban napokig álló víz megfelelő tenyészhely lehet számukra. Ezért egy gyors hétfői kör az udvarban, és az összegyűlt víz kiöntése egyszerű, de hasznos védekezés lehet. Miért nem szeretett a szúnyog hétfőn dolgozni? Mert egész hétvégén csípős műszakban volt. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít. Panda Radar, képben a világgal.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

Radio. Hit music. Panda Rádió.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Júniusban 2673 építési engedélyt adtak ki Szerbiában, ami 11,3%-os növekedést jelent az előző év azonos hónapjához képest, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. A kiadott engedélyek 81,3%-a épületekre, 18,7%-a pedig egyéb építményekre vonatkozott. Az épületekre kiadott engedélyek 81,8%-a lakóépületek, 18,2%-a pedig nem lakócélú épületek építését érintette. Az egyéb építmények kategóriájában a legtöbb engedély csővezetékekre, kommunikációs hálózatokra és villamos vezetékekre adták ki. Ezek az engedélyek az említett kategória 69,2%-át tették ki. A következő 28 hétben 320 ezer eddig nyilvántartásba nem vett épület bejegyzésére számítanak Szerbiában, közölte Gyorgye Milić. A szerbiai területrendezési és urbanisztikai ügynökség megbízott igazgatója elmondta, hogy ugyanennyi ingatlant jegyeztek be összesen az elmúlt 28 évben. Milić szerint a törvénynek köszönhetően végre rendeződhet a nyilvántartásba nem vett épületek problémája Szerbiában. Hozzátette, hogy a program eddigi eredményeivel elégedettek, és a következő időszakban további 320 ezer igazolás feldolgozására számítanak. Szerbiában eddig 36.632 sertés pusztult el, vagy kénytelenek voltak leölni az afrikai sertéspestis miatt, közölte Dragan Glamočić mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. A betegség jelenleg 7 körzetben, 13 községben és 62 településen van jelen. Összesen 930 fertőzött gazdaságot tartanak nyilván. A miniszter a közmédiának elmondta, az elmúlt egy hétben már csak szorványosan fordultak elő új esetek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járványhelyzet miatt továbbra sincs ok az óvatosság feladására. Glamočić kiemelte, hogy az afrikai sertéspestis ellen jelenleg nincs vakcina. A vírus 2019 óta jelen van Szerbiában. Emberre egyébként nem jelent veszélyt. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett, áfa nélkül, közölte Dragan Glamočić szerb mezőgazdasági miniszter. A társzavezető szerint a kezdeti ár valóban alacsony volt, a végleges felvásárlási ár azonban csak körülbelül egy hónap múlva alakul ki, és azt elsősorban az ukrajnai és oroszországi piaci folyamatok befolyásolják. Glamočić szerint van még mozgástér az árban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a minisztérium nem akarja meghatározni a piaci árakat. Mint mondta, Szerbiában kevesebb olajprés működik, mint néhány napraforgó termelő van, miközben a gazdák nehezen szerveződnek közösen. A miniszter szerint Magyarországon jelenleg 57-58 dinár körül alakul a napraforgó ára, a 60 dinár feletti regionális árak pedig főként a magas olajvas tartalmú fajtákra vonatkoznak. A gazdák 70 dináros minimális árat követelő tiltakozásait Glamočić politikai indítatásúnak nevezte.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos trópusi meleg idővel kell számolni. Késő délután és este felé helyenként záporok is előfordulhatnak, mennydörgés kíséretében. Éjjel erősen beborul az égbolt, esőt, záporokat és mennydörgést jeleznek a meteorológusok. Napközben mérsékelt délnyugati, este pedig erős északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 36 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 128, Zentánál 201 cm magas. A mai napon napközben egy hidegfront egyre több felé érezteti hatását. Emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor még nem mindenhol szűnik meg a kánikula, így a gyors délelőtti melegedés hatására migrén, fáradékonyság, tompaság és dekoncentráltság is jelentkezhet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étteremben. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Agrotex.
4: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
5: Ez volt a reklám.

nap kérdése. Önök válaszoltak. Nem minden rossz naphoz kell egy csoda, néha egy kávé illat, egy váratlan üzenet, a kedvenc dalunk első néhány hangja, vagy valaki, aki pont jókor kérdezi meg, na hogy vagy? Már elég ahhoz, hogy egy kicsit könnyebb legyen. Mai kérdésünk, mi az az apró dolog, ami szinte mindig képes jobb kedvet deríteni, még egy nehéz napon is? Kíváncsiak voltunk önöknél, mi működik biztosan, és ahogy az üzenetekből kiderült, a jó kedvhez sokszor tényleg egészen kevés kell. Hallgatóink a következőt írták, Claudia Szabadkáról. Amikor hazaérek, és a kutyám úgy örül nekem, mintha legalább 3 éve nem látott volna, pedig reggel mentem el. Néha mindegy, milyen napom volt, 5 perc múlva már mosolyog. Zsanetta a következőt küldte nekünk Zentáról. Nekem az, amikor a férjem napközben minden előzmény nélkül ír egy üzenetet, hogy hoztam neked valami finomat. 19 év házasság után nálunk ez már majdnem szerelmes levél. Balázs Oromról a következőt írta. Egy régi magyar sláger az autóban, ha olyan jön, amit szeretek, felhangosítom és énekelek. Nem állítom, hogy szépen, de szerencsére csukva van az ablak. Otto is írt nekünk Királyhalomról. Nekem a frissen nyírt fű illata, nem tudom miért, de rögtön a gyerekkori nyarak jutnak róla eszembe. Teréz Adáról a következőt küldte. Az unokám hangja, ha rossz napon van, elég, ha felhív és elmeséli a maga 5 éves problémáit. Tegnap például az volt a tragédia, hogy elfogyott a rózsaszín joggurt. Rögtön rájöttem, hogy az én bajaim talán mégsem akkorák. Vera Csókáról a következőt küldte. Én szeretek mezítláb kimenni a kertbe, pár perc semmi különös, de utána valahogy mindig másképp látom a dolgokat. Bajmokról Márton a következőt küldte. Ha valaki megnevettet, különösen akkor, amikor egyáltalán nincs kedvem nevetni, vagy egy kollégám, aki valahogy mindig megérzi, mikor hol kell valami hülyeséget mondani. A következő üzenet név nélkül érkezett, nekem egy zuhany, tiszta ruha és egy kávé. Ezzel a 3-mal még sok mindent újra lehet indítani. Henrietta Törökkanizsáról a következőt küldte. Amikor a gyermekem odabújik hozzám, csak úgy, már nagyobbacska, ezért egyre ritkábban történik. Talán pont ezért ér annyit. Szalai Pisti írt nekünk Felsőhegyről. Én kimegyek a garázsba, bekapcsolom a rádiót és bütykölök valamit, néha olyasmit is, ami előtte teljesen jól működött. A feleségem szerint ez a problémám, szerintem ez a terápiám. Dalma Palicsról a következőt küldte nekünk. Egy szelet sütemény, ne keressünk minden mögött mély lelki dolgokat. Néha egyszerűen a krémes a megoldás. És a következő üzenet is név nélkül érkezett. Nekem az esik jól, amikor valaki azt írja, eszembe jutottál, nem kell hozzá semmi más jó érzést tudni, hogy valakinek a napjában volt egy pillanat, ami rólam szólt. Robert Kanizsáról a következőt írta a Tisza. Ha nagyon tele van a fejem, lemegyek a partra, van, hogy csak 10 percre. A víz ugyan nem oldja meg a problémáimat, de utána valahogy én jobban tudok velük mit kezdeni. Bianca a nagy becskerekről a következőt írta nekünk. Én a macskámon nevetek leginkább azon, hogy egész nap úgy viselkedik, mintha ő fizetné a rezsit, én pedig csak megtűrt vendég lennék a házban. Erika Péter révéről a következőt írta, nekem a reggeli kávé a férjemmel. Sokszor csak 10 percünk van, és néha szinte semmit nem beszélünk, de ha az a 10 perc kimarad, hiányzik az egész napomból. Sára Kishegyesről a következőt küldte, talán furcsán hangzik, de egy kedves idegen, amikor előre enged valakit a boltban, rám mosolyog, megtartja az ajtót, olyankor mindig arra gondolok, hogy azért még rendben van ez a világ. Lajos bácsi is írt nekünk Martonosról. Én 74 éves vagyok, reggel, amikor kinyitom az ablakot és süt a nap, mindig azt mondom, na kaptunk még egyet, nekem ez elég ahhoz, hogy jól induljon a nap. Kutyafarok csóválás, egy régi dal, krémes kávé, frissen nyírt fű, egy gyerek ölelése, 10 perc a Tisza mellett.
Ha valamit megmutattak a mai válaszok, akkor talán azt, hogy a jókedvnek nincs árlistája, sőt sokszor éppen azok a dolgok érnek a legtöbbet, amelyeket nem lehet megvenni. Egy váratlan eszembe jutottál, egy mosoly, egy ölelés, vagy valaki, aki egy nehéz pillanatban képes megnevettetni bennünket, és nagyon tetszett Lajos bácsi mondata is. Na, kaptunk még egyet. Talán holnap reggel, amikor elkezdődik egy új nap, jusson eszünkbe ez a négy szó, mert nem biztos, hogy minden nap könnyű lesz, de szinte minden napban akad legalább egy apró dolog, amiért érdemes egy kicsit mosolyogni. Köszönjük, hogy ma is velünk voltak, és ilyen sok kis örömöt hoztak a Panda Rádióba. Most pedig jöjjön még egy biztos hangulatjavító, egy jó dal. Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a napkérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

On the radio. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Szép délutánt kívánok, Andrea vagyok, és kezdődik a Tisza hangja délutáni magazinja itt a Panda Rádió hullámhosszán. Ha a hétfőn már most úgy érzi, legalább 3 napja tart, jó helyen járnak. A következő percekben nem akarjuk megváltani a világot, inkább készítünk egy sütés nélküli túrós finomságot, felidézzük a kis tehén történetét, kiderítjük, tényleg 7 élete van-e a macskának, megeszünk néhány dinnyemagot, meghallgatunk egy régi tiszai legendát, elutazunk Sopronba, és a végén természetesen nevetünk is egyet. Induljon a hétfő délutáni Tisza hangja. Reggel csak egy egyszerű gondolattal indítottuk a hetet, nem kell az egész hetet ma megoldani, mert hétfőn hajlamosak vagyunk fejben már a pénteki feladatokat is cipelni, pedig lehet, hogy ma csak egyetlen dolgot kellene jól megcsinálnunk. Egy telefonhívást, egy régóta halogatott feladatot, vagy egyszerűen azt mondani este, na ezt ma elintéztem, és a nap kérdésére is kíváncsiak volt. Mi az az apró dolog, ami szinte mindig képes jobb kedvre deríteni, még egy nehéz napon is? Lehet egy kávé, egy dal, egy séta, egy üzenet, vagy valaki mosolya, mert egy jó naphoz néha nem egyetlen hatalmas öröm kell, hanem sok egészen pici. Augusztus 17-én szeretettel köszöntjük a játszintokat. A játszint görög eredetű férfi név, amelyhez egy régi mitológiai történet is kapcsolódik, és természetesen a gyönyörű illatos játszintvirág neve is. Ha van játszint a családban, baráti körben vagy a munkahelyen, még nem késő felköszönteni. Egy telefon, egy üzenet, egy kávé, és ha este 10-kor jut eszükbe, akkor inkább ne azzal kezdjük, hogy egész nap tudtam. Boldog névnapot kívánunk! Nyári hétfő délután van, a sütőt békén hagyjuk, helyette készítsünk citromos vaníliás túrókrémet pohárban, túró, kevés méz vagy porcukor, vanília, citromhéj és felvert tejszín. Pohárba kerül egy kis tört keksz, rá a túrókrém, friss őszi barack, málna vagy áfonya, majd újra krém, a panda csavar pedig a kekszhez egy kevés pirított dió és fahéj, a tetejére pedig néhány forgács étcsokoládé. 1 óra hűtőben és kész is. Bár tapasztalataink szerint az 1 óra a hűtőben részt a család meglehetősen rugalmasan kezeli. Ha valaki azt mondja, szerelmes vagyok minden nőbe, sokan már látják is maguk előtt azt a bizonyos furcsán táncoló sárga kis tehenet. A figura a 2000-es évek elején vált ismerté, majd Kollár Clemens László köré zenekar szerveződött, és ami egy játékos figurával kezdődött, abból közel 2 évtizedes zenei történet lett. A kis tehén pedig olyan dalokat hagyott maga után, amelyeknél néha elég egyetlen sor, szájbergyere, kérjél bocsánatot, és már is folytatjuk magunkban. Van egy mondás, a macskának 7 élete van, nos, rossz hírem van, a cicának csak 1. Az viszont igaz, hogy elképesztően ügyesek, esés közben működésbe léphet az úgynevezett helyreigazító reflexük, amely segít a testüket úgy fordítani, hogy lehetőség szerint a lábuk felé érkezdenek. De ebből született egy veszélyes tévhit is, a macska mindig talpra esik. Ez nem igaz, és még a talpára érkező cica is súlyosan megsérülhet. Ezért erkélynél, ablaknál, különösen bukóra nyitott ablaknál gondoskodjunk megfelelő védelemről, a többi 6 élet pedig maradjon meg a legendának. És ha már meglepetések, a görög dinnye fekete magja ehető, sőt, megszárítva és megpirítva érdekes, roppantani való lehet. Tartalmaz növényi fehérjét, telített zsírokat, valamint többek között magnéziumot, vasat és cinket. Nem csodaszer, nem gyógyszer, és természetesen nem attól leszünk egészségesek, hogy holnaptól marékszám esztük, de érdekes belegondolni, néha éppen azt dobjuk ki, amiben még van valami értékes. És igen, ha lenyeljük a dinnyemagot, nem nő dinnye a hasunkban, gyerekkorunk újabb nagy rejtélyét oldottuk meg. Egy régi tiszta vidéki legenda szerint, amikor a folyók megkapták útjukat, a Tiszának már nem jutott szép, egyenes meder. Így kerülgette a dombokat, kanyargott jobbra-balra. Egy játékosabb mondaváltozat pedig még egy szamarat és felelőssé tesz. amely hol erre, hol arra tért ki valami ennivalóért. Szép történet, a valóság persze más. A folyó a part egyik oldalát rombolja, máshol hordalékot rak le, és hosszú idő alatt így alakulnak ki a kanyarulatok. De bevallom, az éhes szamaras változatot egy kicsit jobban szeretem. Ha pedig ma délután képzeletben elindulnánk valahová, irány Sopron, Tűztorony, történelmi belváros, Lővérek, Károly kilátó, a közelben pedig a Fertőtó vidéke. Sopront a leghűségesebb városként ismerjük az 1921-es népszavazás története miatt, és ha megéhezünk, érdemes megismerkedni a hagyományokkal is. A soproni szőlőművesek a szőlősorok között babot is termesztettek, innen ered az elnevezés. Ha pedig valaki a helyi borokra kíváncsi, Sopron és Kékfrankos neve szinte összetartozik. A sofőr viszont maradjon alkoholmentesnél, ő kap desszertet. Néha nem velünk van a baj, ismerős, meglátunk valakin egy ruhát, gyönyörű, megvesszük, felvesszük, tükör, és megszületik a kérdés. Ez biztosan ugyanaz a ruha, pedig sokszor csak az arányokról van szó. A magasabb derékvonal optikailag hosszabbítja a lábat, a függőleges vonalak nyújthatják az összhatást, egy V alakú nyakkivágás másképp vezeti a tekintetet, és még azért sokat számíthat, hogy egy szoknya pontosan hol végződik. A mai divatszabályunk tehát, nem magunkat próbáljuk hozzáigazítani a ruhához, keressük meg azt a ruhát, amelyik hozzánk illik. A biztosítási percekben pedig ma a kerékpárok védelmezéséről beszéltünk. Ha van biztosításunk, ne feledkezzünk meg automatikusan, hogy az utcáról ellopott biciklire is ugyanúgy érvényes. Számíthat, hol tároltuk, hogyan volt lezárva, milyen fedezetünk van, és milyen feltételeket ír elő a szerződés. Egy praktikus dolgot viszont akár ma megtehetünk. Fotózzuk le a kerékpárunkat, és jegyezzük fel a vászszámát, mert azt sokkal könnyebb most megtenni, mint akkor megkeresni, amikor a bicikli már nincs előttünk. Ennyi Tisza, macska, dinnye, tehén, bicikli és soproni kirándulás után szerintem hétfő délutánra teljesítettük a komoly feladatokat. Most már csak egy dolgunk maradt. Egy kicsit nevetni. Jön a mosolycsomag és vele a mai kabaré. Dőljenek hátra, a hétfőt pedig néhány percre tegyük félre.
1: Szervusz, Kalmanka! Mi a rosszabb van veled, mesi? Szomorúnak látszom.
2: Az asszony mi a csülkös babot evett, azt most olyan púval bélelt.
1: Én meg rájöttem, hogy én nem is ember vagyok, hanem tartósítószer, meg ízfokozó.
2: Ne mondjam már hülyeséget.
1: De mert mindenki mondogatja, hogy az vagy, amit megeszel.
2: Akkor én meg perec vagyok. Én nagyon kemény volt, úgyhogy kedvem lett volna beperelni.
1: A perecet? Az igen. Az lett volna az alperec.
2: Az, az.
1: De hol lettél te perecet?
2: Na, operában. Előadás alatt kimentem a büfébe.
1: Jaj, ma csak mi már érkedsz itt, hogy a operába jársz, az közben nem is csipázod. Én inkább meccsre járok, bár most rettegek, mert a kedvenc csapatomba mongol csatárokat szerződtettek.
2: És akkor mitől félsz?
1: A csatárjárástól.
2: Egyszer mentem meccsre, akkor is olyan szélvihar volt.
1: Mi, szélvihar a meccs alatt?
2: A futballhurikán.
1: Jársz mostanában fellépni?
2: A új tagja van a zenekarunknak, úgy hívják, hogy Klari Sándor.
1: Milyen Sándor?
2: Klari.
1: Az igen, megnézném a feleségét, a klarinét. Mi van a Misivel?
2: Hát kérlek szépen, a múltkor Pécsen zenéltünk, azt a Mihálynak az öltözőben ráesett a fejére egy doboznak a teteje. Nem vette észre, bejött vele a színpadra. Nézők meg nem értették, hogy mit keres a Misin a tető. Képzeld el, mellettünk akkumulátorgyár épül.
1: Igen, és mi lesz a természetgyógyásszal, aki ott van?
2: A gyárban fog rendelni, lesz akupunktúra. Ma megjöttek az első daruk meg az úthengerek. Egy kisgyerek otthagyta az ólom katonáját, ott a betonon ilyen lovagoló huszárt. Az ráment a buldózer, az kilapított. Á, mondom, ez már lemezlovas.
1: Hát, mink akartunk tiltakozni egy épülő gyár ellen, de kivezényeltek oda egy rakat rendőrt.
2: Nem féltettek?
1: Á, egész nap csak ücsörögnek. Székenléti rendőrség.
2: Jaj, nem is meséltem. Igen. A múltkor Finnországban léptünk fel, Temperában.
1: Nem Tamperében?
2: Aztán hoztunk nyomtatópapírt is.
1: Minek kellett nyomtatópapír Finnországból?
2: Ha már fölmentünk Lapföldre.
1: Hát, hogy te mekkora rohadék vagy te, ha Finnországba jártál és fő se hívtál, hogy Kale valami nekem? Én meg Afrikába jártam, képzeld el, egy bivaj vitte a podgyászomat.
2: Miért bivaj?
1: Koffer bivaj, igen. Meg volt ott egy gnú, ami mindent fölvett, amit mondtunk, le is játszotta.
2: Milyen gnú, ami rögzít meg lejátszik?
1: Magnú.
2: Én még Finnországban láttam fehér bálnát.
1: Ja, hát azt tudom, az a beluga.
2: Még beszélgettem is vele, belugattam egy mikrofont a vízbe. A delfin meg belugatott a mikrofonba.
1: Képzeld, nyáron kilovagoltam a Dunapartra horgászni.
2: Tudsz élni?
1: Hát kérlek, a vízben volt a sok hal, kicsit messzebb a parton a ló, én meg ott ültem halló távolságon benne.
2: Jaj, nem is meséltem. Két állásajánlatot is kaptam Dél-Amerikából, egyet Ecuadorból, egy másikat meg Perúból.
1: Melyiket választod?
2: Nem döntöttem még el, az ecuadori nem olyan kecsegtető, de nem tudom, van-e még a perúira felvétel.
1: Te ha humorizálni akarsz, inkább művelődjél előtte. Én csak a irodalmi poénokat szeretem.
2: Na ki is itt a Mayer? Te meg az irodalmi humor.
1: Igen, szeretem a Stendhal komedit.
2: Akkor biztos az ágyneműdre is apác az árdák vannak hímezve.
1: Milyen hülyeségeket beszélsz ma megint?
2: A párnai kolostor.
1: Na jó, én inkább megyek dolgozni.
2: Csak nincs valami jó kiegészítő melód.
1: De kamerákat nézek és mondom, hogy szoba, konyha, megint szoba, gardrób.
2: Miféle munka ez?
1: Ingatlant közvetítek. De te meg mennyi haza aludni?
2: Nekem nincs szükségem alvásra.
1: Nekem tőled annál inkább.
2: Rám viszont mindig azt mondják, hogy pihent vagyok. Na, bontóeszköz.
1: Bontóeszköz.
2: Csákány.

0: És ezzel lassan a mai Tisza hangja végére érünk. Reggel azt mondtuk, nem kell az egész hetet ma megoldani, ha pedig ma csak egyetlen dolgot sikerült elintézni, egy kicsit nevetni, vagy volt egy apró pillanat, amitől jobb lett a napjuk, akkor szerintem ez a hétfő már nem is indult olyan rosszul. Andrea voltam, köszönöm, hogy velem tartottak a Tisza hangja délutáni magazinjában. Legyen kellemes délutánjuk és szép estéjük, vigyázzanak magukra és egymásra, és maradjanak továbbra is a Panda Rádió hullámhosszán.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen i proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Thank you, Mr. Donnie Van Zandt.
1: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étteremben. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
4: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
3: Augusztusi kínálatunkon zentai rommel üzletben Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapot tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, rommel zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Júniusban 2673 építési engedélyt adtak ki Szerbiában, ami 11,3%-os növekedést jelent az előző év azonos hónapjához képest, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. A kiadott engedélyek 81,3%-a épületekre, 18,7%-a pedig egyéb építményekre vonatkozott. Az épületekre kiadott engedélyek 81,8%-a lakóépületek, 18,2%-a pedig nem lakócélú épületek építését érintette. Az egyéb építmények kategóriájában a legtöbb engedély csővezetékekre, kommunikációs hálózatokra és villamos vezetékekre adták ki. Ezek az engedélyek az említett kategória 69,2%-át tették ki. A következő 28 hétben 320 ezer eddig nyilvántartásba nem vett épület bejegyzésére számítanak Szerbiában, közölte Gyorgye Milić. A szerbiai területrendezési és urbanisztikai ügynökség megbízott igazgatója elmondta, hogy ugyanennyi ingatlant jegyeztek be összesen az elmúlt 28 évben. Milić szerint a törvénynek köszönhetően végre rendeződhet a nyilvántartásba nem vett épületek problémája Szerbiában. Hozzátette, hogy a program eddigi eredményeivel elégedettek, és a következő időszakban további 320 ezer igazolás feldolgozására számítanak. Szerbiában eddig 36.632 sertés pusztult el, vagy kénytelenek voltak leölni az afrikai sertéspestés miatt, közölte Dragan Glamočić mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. A betegség jelenleg 7 körzetben, 13 községben és 62 településen van jelen. Összesen 930 fertőzött gazdaságot tartanak nyilván. A miniszter a közmédiának elmondta, az elmúlt egy hétben már csak szorványosan fordultak elő új esetek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járványhelyzet miatt továbbra sincs ok az óvatosság feladására. Glamočić kiemelte, hogy az afrikai sertéspestis ellen jelenleg nincs vakcina. A vírus 2019 óta jelen van Szerbiában. Emberre egyébként nem jelent veszélyt. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett, áfa nélkül, közölte Dragan Glamočić szerb mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető szerint a kezdeti ár valóban alacsony volt, a végleges felvásárlási ár azonban csak körülbelül egy hónap múlva alakul ki, és azt elsősorban az ukrajnai és oroszországi piaci folyamatok befolyásolják. Glamočić szerint van még mozgástér az árban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a minisztérium nem akarja meghatározni a piaci árakat. Mint mondta, Szerbiában kevesebb olajprés működik, mint néhány napraforgó termelő van, miközben a gazdák nehezen szerveződnek közösen. A miniszter szerint Magyarországon jelenleg 57-58 dinár körül alakul a napraforgó ára, a 60 dinár feletti regionális árak pedig főként a magas olajvas tartalmú fajtákra vonatkoznak. A gazdák 70 dináros minimális árat követelő tiltakozásait Glamočić politikai indítatásúnak nevezte.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos trópusi meleg idővel kell számolni. Késő délután és este felé helyenként záporok is előfordulhatnak, mennydörgés kíséretében. Éjjel erősen beborul az égbolt, esőt, záporokat és mennydörgést jeleznek a meteorológusok. Napközben mérsékelt délnyugati, este pedig erős északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 36 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 128, Zentánál 201 cm magas. A mai napon napközben egy hidegfront egyre több felé érezteti hatását. Emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor még nem mindenhol szűnik meg a kánikula, így a gyors délelőtti melegedés hatására migrén, fáradékonyság, tompaság és dekoncentráltság is jelentkezhet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Kezdjük itthon, mozgalmas hétvégét zárt Magyar Kanizsa. Augusztus 15-én és 16-án tartották meg a Szent István napi és új kenyér ünnepet. A kétnapos rendezvénysorozat kiállítással kezdődött, majd vasárnap családi programokkal, kulturális műsorral és koncertekkel folytatódott. Az est egyik kiemelt fellépője Dániel Fi volt, a programot pedig tűzijáték zárta. Egy hétvége, amikor ismét megtelt élettel Magyar Kanizsa és együtt ünnepelhetett a közönség. Topolyán sem unatkoztak, vasárnap megtartották a 15. Vajdasági Parasztolimpiát és az új kenyér ünnepét a vásártéren. A hagyományos ízek mellett igazán különleges versenyszámokban próbálhatták ki magukat a résztvevők, volt többek között összalma bálladobálás és gumicsizma hajítás is. Itt tényleg nem az számított, kinek van a legdrágább sportcipője, néha egy jó gumicsizma is elég a dobogóhoz. Komoly figyelmeztetés érkezett Szerbiából. Augusztus 5-e óta mintegy 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel az országban. A száraz növényzet és a tartós nyári meleg miatt egy apró figyelmetlenség is gyorsan nagy tüzet okozhat. Ezért kirándulásnál, kerti sütésnél vagy mezőgazdasági munkáknál is különösen fontos az óvatosság. Égő cigarettacsékket pedig soha ne dobjunk ki az autóból. A tűznek néhány másodperc is elég, az oltáshoz viszont akár órákra is szükség lehet. Egészségügyi hír következik, Vajdaságban is megjelent a nyugat-nílusi láz. A vírust fertőzött szúnyogok terjeszték, ezért most különösen érdemes figyelni a szúnyogcsípések megelőzésére. Esténként használjunk szúnyogriasztót, lehetőség szerint viseljünk hosszabb, könnyű ruházatot, az udvarban pedig ürítsük ki azokat az edényeket, amelyekben hosszabb ideje áll a víz. Ma még folytatódik az igazi nyár, hétfőn túlnyomóan napos és meleg idő várható 33 és 36 fok közötti csúcshőmérséklettel, délután és este északon és nyugaton azonban már növekedhet a felhőzet, kedden megérkezik a lehűlés, eső helyenként zápor és zivatar is kialakulhat, az északnyugati szél pedig megerősödik, szerdától ismét több napsütés és fokozott felmelegedés várható, vagyis ma még napszemüveg, holnapra viszont az esernyőt se tegyük túl messzire. Augusztus második felében járunk, de az utazási szezon még nem ért véget. A szabadságról hazatérők és az útnak indulók miatt továbbra is számíthatunk nagyobb forgalomra a főbb útvonalakon és határátkelők környékén. A melegben a fáradtság hamarabb jelentkezhet. Hosszabb utazásnál 2-3 óránként érdemes rövid pihenőt tartani, és mindig legyen elegendő ivóvíz az autóban. Ne perceket próbáljunk nyerni az úton, inkább érkezzünk meg biztonságban. Szép sporteredmény érkezett a hétvégéről. Világos Adrianna bronzérmet szerzett Birminghamben, és ezzel Szerbia egyetlen érmét szerezte meg az Európa-bajnokságon. Újabb nagyszerű eredmény a vajdasági sportolóktól, akinek nevét az elmúlt években egyre többször hallottuk a nemzetközi atlétika világában. És most valami igazán különleges a tudomány világából. Amerikai kutatók cápák segítségével próbálják pontosabbá tenni a hurrikánok előrejelzését. Az állatokra rögzített érzékelők olyan óceáni területekről is gyűjthetnek hőmérsékleti és egyéb adatokat, ahová hagyományos műszerekkel nehezebb eljutni. A kutatók azt remélik, hogy ezek az információk segíthetnek jobban megérteni a viharokat, tápláló óceáni körülményeket, vagyis a jövő időjárás jelentésében talán egy cápa is közreműködhet. Augusztus 17-én 1960-ban született Sean Penn, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész és filmrendező, és egy másik filmes érdekesség. Ezen a napon született Robert De Niro is, mégpedig 1943-ban, úgyhogy augusztus 17-e Hollywood számára igazán erős születésnapos nap. A hétvége ismét megmutatta, hogy a helyi rendezvényeknek még mindig óriási közösségformáló erejük van,
Magyar Kanizsán együtt ünnepeltek a családok, Topolyán pedig hagyományok, humor és játék hozta össze az embereket. Nem mindig kell hatalmas esemény ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Néha elég egy tér, néhány ismerős arc és egy program, amely összehozza az embereket. A szúnyogok szaporodásához meglepően kevés víz is elegendő. Egy virág alá tétben, vödörben vagy kerti játékban napokig álló víz megfelelő tenyészhely lehet számukra. Ezért egy gyors hétvői kör az udvarban, és az összegyűlt víz kiöntése egyszerű, de hasznos védekezés lehet. Miért nem szeretett a szúnyog hétfőn dolgozni? Mert egész hétvégén csípős műszakban volt. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít. Panda Radar, képben a világgal.

0: reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Nem minden rossz naphoz kell egy csoda, néha egy kávé illat, egy váratlan üzenet, a kedvenc dalunk első néhány hangja, vagy valaki, aki pont jókor kérdezi meg, na hogy vagy? Már elég ahhoz, hogy egy kicsit könnyebb legyen. Mai kérdésünk, mi az az apró dolog, ami szinte mindig képes jobb kedvet deríteni, még egy nehéz napon is? Kíváncsiak voltunk önöknél, mi működik biztosan, és ahogy az üzenetekből kiderült, a jó kedvhez sokszor tényleg egészen kevés kell. Hallgatóink a következőt írták, Claudia Szabadkáról. Amikor hazaérek, és a kutyám úgy örül nekem, mintha legalább 3 éve nem látott volna, pedig reggel mentem el. Néha mindegy, milyen napom volt, 5 perc múlva már mosolyog. Zsanetta a következőt küldte nekünk Zentáról. Nekem az, amikor a férjem napközben minden előzmény nélkül ír egy üzenetet, hogy hoztam neked valami finomat. 19 év házasság után nálunk ez már majdnem szerelmes levél. Balázs Oromról a következőt írta. Egy régi magyar sláger az autóban, ha olyan jön, amit szeretek, felhangosítom és énekelek. Nem állítom, hogy szépen, de szerencsére csukva van az ablak. Otto is írt nekünk Királyhalomról. Nekem a frissen nyírt fű illata, nem tudom miért, de rögtön a gyerekkori nyarak jutnak róla eszembe. Teréz Adáról a következőt küldte. Az unokám hangja, ha rossz napon van, elég, ha felhív és elmeséli a maga 5 éves problémáit. Tegnap például az volt a tragédia, hogy elfogyott a rózsaszín joggurt. Rögtön rájöttem, hogy az én bajaim talán mégsem akkorák. Vera Csókáról a következőt küldte. Én szeretek mezítláb kimenni a kertbe, pár perc semmi különös, de utána valahogy mindig másképp látom a dolgokat. Bajmokról Márton a következőt küldte. Ha valaki megnevettet, különösen akkor, amikor egyáltalán nincs kedvem nevetni, vagy egy kollégám, aki valahogy mindig megérzi, mikor hol kell valami hülyeséget mondani. A következő üzenet név nélkül érkezett, nekem egy zuhany, tiszta ruha és egy kávé. Ezzel a 3-mal még sok mindent újra lehet indítani. Henrietta Törökkanizsáról a következőt küldte. Amikor a gyermekem odabújik hozzám, csak úgy, már nagyobbacska, ezért egyre ritkábban történik. Talán pont ezért ér annyit. Szalai Pisti írt nekünk Felsőhegyről. Én kimegyek a garázsba, bekapcsolom a rádiót és bütykölök valamit, néha olyasmit is, ami előtte teljesen jól működött. A feleségem szerint ez a problémám, szerintem ez a terápiám. Dalma Palicsról a következőt küldte nekünk. Egy szelet sütemény, ne keressünk minden mögött mély lelki dolgokat. Néha egyszerűen a krémes a megoldás. És a következő üzenet is név nélkül érkezett. Nekem az esik jól, amikor valaki azt írja, eszembe jutottál, nem kell hozzá semmi más jó érzést tudni, hogy valakinek a napjában volt egy pillanat, ami rólam szólt. Robert Kanizsáról a következőt írta a Tisza. Ha nagyon tele van a fejem, lemegyek a partra, van, hogy csak 10 percre. A víz ugyan nem oldja meg a problémáimat, de utána valahogy én jobban tudok velük mit kezdeni. Bianca a nagybecskerekről a következőt írta nekünk. Én a macskámon nevetek leginkább azon, hogy egész nap úgy viselkedik, mintha ő fizetné a rezsét, én pedig csak megtűrt vendég lennék a házban. Erika Péter révéről a következőt írta, nekem a reggeli kávé a férjemmel. Sokszor csak 10 percünk van, és néha szinte semmit nem beszélünk, de ha az a 10 perc kimarad, hiányzik az egész napomból. Sára Kishegyesről a következőt küldte, talán furcsán hangzik, de egy kedves idegen, amikor előre enged valakit a boltban, rám mosolyog, megtartja az ajtót, olyankor mindig arra gondolok, hogy azért még rendben van ez a világ. Lajos bácsi is írt nekünk Martonosról. Én 74 éves vagyok, reggel, amikor kinyitom az ablakot és süt a nap, mindig azt mondom, na kaptunk még egyet, nekem ez elég ahhoz, hogy jól induljon a nap. Kutyafarok csóválás, egy régi dal, krémes kávé, frissen nyírt fű, egy gyerek ölelése, 10 perc a Tisza mellett.
Ha valamit megmutattak a mai válaszok, akkor talán azt, hogy a jókedvnek nincs árlistája, sőt, sokszor éppen azok a dolgok érnek a legtöbbet, amelyeket nem lehet megvenni. Egy váratlan eszembe jutottál, egy mosoly, egy ölelés, vagy valaki, aki egy nehéz pillanatban képes megnevettetni bennünket, és nagyon tetszett Lajos bácsi mondata is. Na, kaptunk még egyet. Talán holnap reggel, amikor elkezdődik egy új nap, jusson eszünkbe ez a négy szó, mert nem biztos, hogy minden nap könnyű lesz, de szinte minden napban akad legalább egy apró dolog, amiért érdemes egy kicsit mosolyogni. Köszönjük, hogy ma is velünk voltak, és ilyen sok kis örömöt hoztak a Panda Rádióba. Most pedig jöjjön még egy biztos hangulatjavító, egy jó dal. Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

Radio. Hit music. Panda Rádió.

0: ovo je Geršvin, ovo je već na ivici, mislim.
1: Gebe, debe, dubi, šubi, debo, edo, šta li si? Be, kri,
2: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
3: Panda Rádió.
2: Ez a Panda Rádió.

kézbe lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság. Néha éjszaka felver egy álom, bár nem fekszem vissza, csak

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: Damn, baby, you got a bright future behind
1: Itt
0: you.
1: Lehet, csak ide rejtettük mi régen el. Itt lehet, csak ide temethettük